0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Önpusztítás csúcsra járatni a klímát a pokoli hőségben, végleg el kell köszönni a Bordeaux személyiktől. Zajfogó védte az illegális cigi üzemet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el mától az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
3: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri hőmérséklet.
2: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari agregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatott. Ki. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Azbest botrány üzent Ausztriának a miniszterelnök. Rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma. Zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemet. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el mától az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
3: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri hőmérséklet.
2: Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre 2 gyanúsítottat hallgattak ki. Ma lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tímea. Egészen 10-ig várok mindenkit. Hozom a legnagyobb slágereket, és felébresztem önöket. Ez a célom. Michael Jackson énekel nem sokára, itt lesz Kylie Minogue, a Backstreet Boys, és kezdünk a Bon Jovival.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Leirer Tímea, és jó 10 perccel vagyunk 6 óra után. Remélem, hogy már készül mindenkinél a kávé, vagy éppen egy nyugodt reggelit terveznek, mert a hétvége azért elsősorban mégiscsak erről szól, ez nagyon jól tud ilyenkor esni. Ilyenkor talán egy kicsit lassabban indul a nap, nincs rohanás, és van idő arra is, hogy előkerüljenek a kedvenc zenék. Most jön éppen egy sláger, amely több mint negyed évszázada képes generációkat együtt éneklésre bírni. A Backstreet Boys egyik legnagyobb slágere szól, I Want It That Way, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 8 perccel vagyunk fél hét előtt. A mozik világában idén nagy figyelemmel kísérték a Michael Jackson életéről készült Michael című filmet. A produkcióban ugye a popkirály saját unokaöccse Jafar Jackson alakítja, és a film már most minden idők egyik legsikeresebb zenei életrajzi alkotásává vált a mozi pénztárak bevételeit tekintve. Úgy tűnik, hogy Michael Jackson zenéje és hatása mindig újabb és újabb generációkat talál meg, évtizedekkel azután is, hogy a világ megismerte a legendás Moonwalkert. Most pedig következzen egy dal, amely talán jobban megmutatja Michael Jackson emberi oldalát, mint bármelyik másik slágere. A békéről, az összefogásról és egy jobb világról szól. Itt van Michael Jackson és a Heal the World a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, rögtön fél hét van, mondjuk a legfrissebb híreket. A következő fél órára pedig olyan előadók slágereit készítettem be, mint Ricky Martin, a Hooligans, a Neoton Familia, vagy pedig Bryan Adams. Szóval nem sokára a Summer of 69 itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula. Kisvíz, nagyvíz, egyre megy, kitartunk a Balcsi mellett. A bíróságon ért véget a motoros és a taxis afférja. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomoppadok is előkerülnek. Ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
3: 10 magyarból mindössze 3 képes éles helyzetben felismerni egy netes csalási kísérletet. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. 1000 embert hívtak meg egy tesztre, és sok olyan résztvevőt is sikerült átverni, aki előzetesen állította, felkészült mindenre, de nem számítottak például arra, hogy csomagküldőnek álcázzák magukat az online bűnözők, ahogyan arra sem, hogy egy állásajánlatba csomagolják be az adat- és pénzhalász kísérleteket. A vizsgálat szerint egyébként a hazai kis és közepes cégek többsége nem foglalkozik kibervédelemmel egészen addig, amíg komolyabb kár nem éri őket. Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofonütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leire Tíme, a 4 perccel vagyunk 3:47 előtt, és ma június 20-a és szombat van, a Rafaelek és a Margitok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik. Önök pedig, ha még nem hívták fel az ilyen nevű ismerősöket, akkor picit várjanak, hogy hadd aludjanak még, legalább a névnapjukon, de aztán hívják fel őket, vagy menjen egy kedves üzenet. Szerintem ez ilyenkor jobban esik, mint a virág vagy a doboz bombom. Komolyan. És most jön egy dal, amelynek a refrénjét valószínűleg azok is ismerik, akik nem feltétlenül tudják, hogy ki énekli. Laura Branigan, az énekesnő, és 1982-ben jelent meg tőle a most következő sláger, ami eredetileg egy olasz dal feldolgozása volt. Umberto Tozzi énekelte, de világsiker az Laura Branigannel lett belőle. Máig az egyik legtöbbet játszott 80-as évekbeli pop klasszikus. Gloria, Laura Branigannel, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Képzeljék el, most láttam az interneten, hogy ma lenne 99 éves Dargai Attila. Hát a nevét biztos, hogy mindenki ismeri, a munkáiért pedig biztos, hogy majdnem mindenki rajong. Generációk nőttek ugye fel a Vukon, a Ludas Matyin vagy Szafi történetén, és hát legtöbbünknek még ma is elég néhány képkocka vagy dallam ahhoz, hogy visszarepüljünk a gyerekkorba. Maradjunk egy kicsit a nosztalgia vonalán zeneileg is. Jöjjön egy sláger, amelynek az energiája mára sem kapott meg, a Neoton Família és a 220 felett következik itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 7 óra van, lassan ébredeznek. Na jó, lehet még egy kicsit pihengetni, hiszen mégiscsak szombat van, de hát nem maradjanak le a legnagyobb slágerekről. A következő órában énekel például Eros Ramazzotti. De a reggeli torna jöhet a Last Ketchupra. De Ketchup Song 7 és 8 óra között itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
5: Majd ha!

0: Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak. Kitört a kánikula, jön az év kihívása a szülőknek. Mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet, a diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
6: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
5: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Piquével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdekli, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: További jó reggelt kívánok mindenkinek így 7 óra után, a mikrofonnál Leirer Tímea. Remélem egyre többen vagyunk ébren, és egyre többen énekeljük majd az Inner Circle zenekarral a Sweatet, vagy épp a Bikinivel a Mielőtt elmegyeket, vagy ezt John Párjon a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, már 4:80. Jó reggelt kívánok! Ha valaki a hétvégére szabadtéri programot tervez, annak alapvetően nagyon jó hírem van. Országszerte sok napsütés várható, talán még több is lesz belőle, mint kéne. A hőmérséklet bőve 20 fok fölött alakul majd. Vasárnap a nap első felében is sok lesz a napsütés, később jöhetnek felhők, sőt, este felé néhol egy nagyon pici eső is érkezhet, de alapvetően a főszereplő a kánikula ezen a hétvégén. Nálunk pedig minden idők legnagyobb slágerei a főszereplők, már is itt egy olasz zenei pillanat. Eros Ramazzotti 2003-ban megjelent slágere arról szól, hogy vannak érzések és emlékek, amelyek egy életre velünk maradnak. Hát mi mást is várhatnánk Eros Ramazzottitól, mint egy ilyen kijelentést, én imádom. Ez az Un Emozione per Sempre, itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, a mikrofonnál Leirer Tímea. Remélem, hogy kellemesen indult a hétvégi reggelük, a kávé mellé, pedig hoztam egy egészen elképesztő adatot. Létezik egy hölgy Hollywoodban, akin szerintem egyáltalán nem fog az idő. Nicole Kidman ma ünnepli az 59. születésnapját. Komolyan mondom, hogyha az ember ránéz egy friss fotójára, legszívesebben elkérné tőle a fiatalsága receptjét, meg a kozmetikus és a plasztikai sebésznek a telefonszámát is. De hogyha már a kortalan kedvenceknél tartunk, a következő slágerünk is pont ilyen. Jön egy hamisíthatatlan fülbemászó ritmus a 90-es évekből. Szóljon az Inner Circle-től a Sweat a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órára már összegyűjtöttem a lejátszani valót. A Dire Straits-től jön majd például a Walk of Life. Itt lesz a Queen-féle I Want It-tal, és a hírek után a Dead or Alive is. You spin me around. Nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Azbest botrány üzent Ausztriának, a kormányfő hetekre kivonhat minket a forgalomból, a csúcsra járatott klíma. Tengernyi programmal jön a múzeumok éjszakája. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el mától az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
8: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri hőmérséklet.
7: Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre 2 gyanúsítottat hallgattak ki. Ma lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leire Tímea. Biztos vagyok benne, hogy önökkel is előfordult már egy-egy kellemes nyári estén, mondjuk egy kerti parti során, hogy még a társaság egyik felét teljesen békén hagyták a szúnyogok, addig a többieket szabályosan megrohamozták. Nos, ilyenkor nem mindegy, hogy az ember melyik csapatba tartozik, de a lényeg, hogy a tudomány szerint léteznek igazi szúnyogmágnes emberek. A kutatások szerint ugyanis mindez nem a véletlen műve, mert hogy aki csípnek a szúnyogok, azoknak a bőre egyedi illatanyagot termel, és a testhőjük sem olyan, mint a többieké. Szóval kérem szépen, ha önöket is imádják a szúnyogok, akkor egyszerűen csak ellenállhatatlanok. Állítólag édes az illatuk, és az ízük is. Hát persze a csípések ezzel együtt nagyon bosszantóak. Pont úgy, mint amikor a legédesebb dolgokba vegyül egy kis keserűség. Illusztráljuk ezt egy slágerrel, itt a United és a keserű méz a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy igazi klasszikussal folytatjuk, a Queen következik. Ha ugye az I Want It All című slágerre gondolunk, akkor azonnal beugrik Freddie Mercury elementáris hangja. Pedig a Queennek ezt a himnuszát valójában a gitáros Brian May írta, ráadásul az ihletet nem valami világ megváltó gondolat, hanem a felesége, Anita Dobson adta, aki egy családi beszélgetés során pont ezzel a mondattal zárta le a vitát. Ugye igazi nő azt mondta, mindent akarok és most akarom. Maynek annyira megtetszett ez a határozottság, hogy azonnal dalt írt belőle, úgyhogy a következő percekben mi se érjük be kevesebbel, mint a maximummal. Jöjjön a Queen és az I Want It All a Retro Rádióban.

0: Csejétől elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Itt a kánikula másodfokú hőségriasztást rendelt el mától az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
1: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri hőmérséklet.
0: Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre 2 gyanúsítottat hallgattak ki. Ma lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Győztek az amerikaiak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó VB csoportkörének második fordulójában az amerikaiak 2-0-ra verték Ausztráliát. További eredmények: Skócia, Marokkó 0-1, Brazília, Haiti 3-0 és Törökország, Paraguay 0-1. A tengeren túlon zajló világbajnokság már az első fordulóban megmutatta a támadó futball erejét. Összesen 75 gól született, ami meccsenként több mint 3 találatot jelent. Ilyen magas gólátlag legutóbb az 1958-as svédországi világbajnokságon volt. Azóta egyetlen torna sem tudta tartósan átlépni a 3-as határt. A mostani VB ráadásul még csak az elején jár. A gólgazdag rajtban több kiütéses siker is szerepet játszott. Németország 7-1-re verte Curaçaót, Anglia 4-2-re Horvát országot, míg Svédország 5-1-re Tunéziát. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
4: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Kránitz Balázs érkezik mindjárt velünk, indul a repülés, és jönnek a legnagyobb slágerek mellé. Az Ace of Base-től, Eddie Grant-től, a Republic-től és most Joe Cocker-től. Ez az Unchain My Heart a Retro Rádióban.

0: Retorádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A stúdióban velem Králic Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese. Szia Balázs, jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok.
0: És vele érkezett hozzánk Olá Zoltán, tornyos légiforgalmi irányító a budapesti repülőtérről. Szia, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
0: És hát itt a nyár, most már június derekán járunk, mindenkinél beindult a forgalom. Balázs, nálatok is most már azért gyűlnek az emberek, megjönnek a rendezvények.
1: Abszolút, abszolút. Hát túl vagyunk ugye most itt a szezonon abból a szempontból, hogy rengeteg gyereknek mutathattuk meg a repülés világát, és bízunk benne, hogy akár ovisokban, akár általános iskolásokban elültettük a magot, hogy ott azért felvetődjön, hogy idővel pilóták legyenek, vagy ugye Zoli is visz gyerekcsoportokat, ő meg a légiforgalmi irányításnak az utánpótlás nevelésében vesz részt. Egy a lényeg, hogy azért a gyerekeket eszméletlenül el lehet varázsolni.
2: Igen, nagyon lelkes közönség. A gyerekek imádják a repülőket, a tornyot.
1: Hát meg az a kis őszinteség, ami ott.
0: Igen, az őszinte kértések világa az, hogyha a gyerekek kerülnek
1: olvad
0: oda.
1: Olvad az ember.
2: És annyira okos kérdéseket tesznek fel. Csak egy kis vicces, mindig megkérdezzük, hogy mit gondolnak, mivel van feltöltve a repülők kereke, mert ugye nem oxigénnel. És volt egy nagyon kis csavaros észjárású gyerkőc, azt mondta, hogy héliummal, és nyilván nem, de amúgy értem a gondolatot.
0: Persze,
2: hogy
0: hát attól könnyebben kis fölrepülhet, nem értem, igen, hogy mi a probléma.
1: Nekem a legaranyosabb eddig a szezonban, még valamikor tavasszal volt, elsősök, általános iskola elsősök, és akkor fölteszi a kisrác a kezét, ami nagyon okos volt a csoport, azt mondja, szeretnék valamit kérdezni. Mondom, tessék, tényleg sztrájkolnak a németek? Mondom, igen, igen, igen, de te ezt honnan tudod, amit a Lufthansa? Azt mondja, olvasok újságot. Elsősként. Na ott olvad el az ember teljes
0: de,
1: mértékben.
0: Cuki.
1: Nagyon cuki. Nagyon cuki. Úgyhogy jönnek folyamatosan, és igen, elindultak a rendezvények, és hát pont ma. Ugyanaz év legrövidebb éjszakája, de nekünk talán most a leghosszabb napunk lesz.
0: Igen, múzeumok éjszakája, és ráadásul Zoli, ha jól tudom, te is részt veszel a rendezvényen, pedig hát gondolom van dolgod elég, mert hogy a nyárral együtt nem csak Balázs rendezvényei indulnak be, vagy Aeropark rendezvényei indulnak be, hanem az utazási szezon is, tehát most már azért egyre több repülő van az égen, úgyhogy ilyenkor több a meló, vagy jobban kell figyelni, vagy ez most már nem számít, hogy nyár van.
2: Hát talán Covid óta már kevésbé, de csak hogy a rendezvényre visszatér végén, ezt már januárban ilyenkor leütöttük, amikor tudtuk a dátumot, családdal beírtuk naptárba, tehát erre azért szakítunk időt. Igen, szóval a Covid óta egyébként már a telek is meglehetősen durvák szoktak lenni, meg hát télen mindig valami másfajta kihívás van, de igen, a nyár az meg számszerűen mindig nagy, tehát már az ilyen 400-450 közötti forgalom azért az elég húzós és nagy kihívás nekünk, meg ugye most már túl vagyunk a BL döntőn például, májusban volt, azért az ilyen rendezvények is extra kihívásokat szoktak jelenteni. Sokan talán nem gondolnák, de légiforgalmi irányítói szempontból is.
0: De hát akkor azért neked is fontos, hogy ott legyél az Aeroparkban, a múzeum éjszakáján, meg hogy azért találkozz az emberekkel. Hogy miért lehet fontos nekünk is, többek között erről is beszélgetünk még. Folytatjuk Ránic Balázsról és Olá Zoltánnal. Hamarosan itt a Retro Rádióban, most pedig egy kis skandináv körút, az Ace of Base-szel The Sign, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma van a múzeumok éjszakája, az Aeropark repülőgép múzeumban is, de azért a repülőgép múzeum ügyvezető igazgató helyettese Kránic Balázs még ma délelőtt szakított ránk egy kis időt, sőt magával hozta a budapesti repülőtérről Olá Zoltán tornyos forgalom irányítót is, velük beszélgetünk. Balázs, gondolom rengeteg program, éjszaka, meg hát eleve az, hogy kivilágítva láthatók ezek a repülőgépek a parkban, ez egy külön élmény mindenkinek. Hány gépet őriztek jelenleg?
1: Most már ilyen 10 a nagyságrend, és ez mindig egy olyan kérdés, hogy így elbizonytalanodok én is, hogy jelenleg hány, de légi járművünk van ott, nem szeretem ezt a jogi terminus technicus, de ugye van repülőgép, igen, van helikopter, helikopterből van, is többféle, meg hát földi járművekből is elég rendesen el vagyunk látva, és hát azokból is folyamatosan bővül a kör. Most például idén választhattam egy nagyon izgalmas dolog, aki járt már nálunk, az tudja, hogy a színpadom az mindig egy repülőgép vontató, egy ilyen nagyon vagány ex-hódgép repülőgép vontató, ami annak idején még az Alienben is szerepel, amikor át volt alakítva ilyen spéci űrjárművé, én azért nem alakítom át, de például idén választottam, hogy ennek a hátán akarok műsort vezetni, vagy úgynevezett high loaderen, egy ilyen magas emelőn, amiből a csomagokat meg a kargót szokták pakolni a repülőgépnek a gyomrába, úgyhogy lehet, hogy mind a kettőt használjuk, szóval, hogy ilyen extrák is elő tudnak nálunk fordulni, de igen, a legfontosabb, hogy ezeket a gyönyörű repülőgépeket ilyenkor életre keltjük, és nem is gondolnák sokan, hogy mi mindent tudnak ezek a repcsik, hogyha áramot kapnak, benzint kapnak, kerozint kapnak, fantasztikus, hogy milyen életjeleket tudnak produkálni, annak ellenére, hogy egy némelyik most fogja tölteni a 70. születésnapját, vagy a fiatalabb az 50 éves.
0: De nyilvánvalóan nem így szereztétek meg őket, vagy kaptátok meg őket, tehát ez egy nagyon komoly felújítási munkának, vagy regenerációnak ugye az eredménye, hogy idáig eljussanak ezek
1: a repcsik. Így van, az a szerencsénk, hogy van jó pár lelkes közösség, meg csapat a múzeumban, és ezeknek a csapatoknak megvan a maga kedvence. Tehát ahogy Zsaludek Endréknek az IL-14-es, Bece nevét tekintve a Malvinka, ugye a Lajstrom nevéből, a Lajstrom jeléből kiindulva, azért az tényleg a csoda kategória, amikor a 70 éves csillagmotor a maga 1900 lóerejével ott beröffen, életre kell, és egy olyan hanghatás van, ami az 50-es évek, 60-as évek Ferihegyének a hangulatát idézi meg. És igen, ez a gép hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül állt, míg nem jó 10x évvel ezelőtt ez a csapat a fejébe vette, hogy hát be kéne indítani az egyik motort. És onnantól kezdve értsd jól, egy olyan spirálba kerültek, hogy muszáj volt az élményeket egyre jobban fokozni, egyre többet követelt meg a repülőgép, és most azért gondoljunk bele, hogy egy ilyen régi technika azért nagyon-nagyon komoly ápolást igényel, és ők minden évben tavasszal, ahogy megjönnek az első pluszok, kicsomagolják Malvinkát, és megadják neki, amire szüksége van. Sok száz munkaóra megy bele ilyenkor a repülőgépbe, a motorba, és csodálatosan tud muzsikálni.
0: Innen folytatjuk hamarosan Kránic Balázssal és Olá Zoltánnal itt a Retro Rádióban. Most pedig az előbb Skandináv körút volt, most egy kicsit a déli irányt vesszük célba. Michel Teló, és hát megpróbálnám kimondani rendesen is a címét, de felesleges, Szívószemű Márta. Ez jön itt a Retro Rádióban. Szia!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a múzeumok éjszakájára készülve, de útközben még beugrott hozzánk az Aerpark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese Kránic Balázs, és hozta magával Olá Zoltán forgalomirányítót is a budapesti repülőtérről, hogy egy picit beszélgessünk az Aerpark gépeiről. Ugye ott hagytuk abba, hogy Balázs mondta, hogy ilyenkor például a múzeumok éjszakája programjain egy-két járművet, vagy akár repülőgépet, helikoptert, ami még erre képes, be is röffentenek a látogatók kedvéért, bocsánat a szóhasználatért, Balázs mondta ezt, de ezzel együtt nem csak az a fontos, hogy ezt megtehessétek, hanem az is, hogy hogy néznek ki ezek a repülőgépek kívülről, belülről, a vezetőfülke, az utastér, nem?
1: Ez az egyik, meg ugye abba kell belegondolni, hogy itt tényleg valóban évtizedes technikáról beszélünk, de hogy egy pilótafülke nálunk sokkal nagyobb terhelést kap, annak ellenére, hogy azért kérjük a kedves látogatókat, hogy ne kapcsolgassanak össze-vissza, mint egy normál úton. Mert hogyha ma lerepül egy gép, nem tudom, 6 szakaszt, akkor a pilóták 6-szor fognak hozzányúlni ahhoz a karhoz, amivel ki lehet engedni a futóművet, meg amivel vissza lehet húzni. Na most nálunk, amikor egy szimpla napon megfordul 1500 ember, akkor 1500-szor történik adott esetben annak a rángatása, és hát azért múzeális tárgyaknál ezt szoktuk kérni, hogy ezt ne tegyék a látogatók, de persze más terhelést kap ilyenkor a fedélzet, más terhelést kap a pilótafülke, úgyhogy emiatt inkább mindig azt szoktuk kérni, hogy be lehet ülni, szét lehet nézni, kicsit bele lehet szagolni, hogy milyen volt a régi repülőgépeknek az illata, cserébe viszont megmutatjuk, hogy mit tudnak. Tehát például most az idei évben különösen izgalmas lesz, hogy a szárnyas autóbuszunk, a JAK 40-es, ami most volt 50 éve, hogy Magyarországra megérkezett, hogy fogja magát produkálni. Mert hogy rengeteg mindent tudott eddig is, de most aztán totálisan fényárba fog úszni a fedélzet, behúzza a saját lépcsőjét, el tudják indítani a segédhajtóművet, kijönnek a lámpái, lejön a fékszán, gyakorlatilag minden tud, még nem repül, de ahogy ismerem a csapatot Szekeres Józsiékkal, akik ott rajta dolgoznak, lehet, hogy jövőre már repülni fog.
0: Akkor az vett majd fel kérdéseket, egyébként, hogy repülhet, vagy nem repülhet. Zoli, neked milyen vonzódásod van ezekhez a régi repülőgépekhez? Mert jó, mi Balázsra, mi még ültünk a lépgépen, mert Tupoljeven, de szerintem te már nem.
2: Igen, meg tök érdekes, hogy nekem eleve nem volt kapcsolódásom a repüléshez, aha, tehát én teljesen kívülről jöttem be, és néhány éve fedeztem fel ezt a világot. Hát egyébként nagyon érdekes látni, hogy valamikor ezek a gépek repülnek. Meg hogy amúgy, ami nagy élmény, hogy beszéltek még olyan pilótákkal, akik ezeket a gépeket repülték.
0: Igen, és ők a rendezvényeken ugye ott is szoktak lenni, meg a légiutas kísérők is,
2: akik mesélnek. Meg a parkban mindig ott vannak egyébként, és nagy szeretettel mesélnek nagyon érdekes dolgokat. De ami meg nagyon izgalmas szerintem, amikor mondjuk valaki eljön a parkba, aztán eljön egy reptér túrára, bemegyünk a reptér, és akkor ott még látunk egy TU-154-est, meg a Malévnak a 767-est, meg közben látjuk a világ legmodernebb repülőgépét, a 787-est, meg az A350-est, és látni azt, hogy kézzelfogható, hogy mennyit fejlődött a repülés, és mennyit változott ez a világ.
1: Igen, eleve ugye a forma világ, hogy melyiknek mennyire futurisztikus az orra.
2: Igen, a 787-es ja,
1: az abszolút teljes mértékben. Meg hát amikor az ember merré lakja, hogy a TU-154-esben azért még jó sok volt az urali acél, azért fogyasztott részben annyi üzemanyagot. A 787-es, az Oli nagy kedvence, az meg rossz nyelvek szokták mondani, hogy műanyag repülőgép, de igazából kompozit anyagokból készült. Hát jó, háromnegyed részben nagyjából.
0: Igen. Meg hogyha valaki felmegy a repülőgépre, és így megnézi az utasteret, vagy bepillant a pilóta fülkébe, és azt összehasonlítja azzal a pilóta fülkével, amiben így besandított. Amikor felszállt most egy utazás során valamelyik repülőgépre, vagy amikor leült, és ott érezte azt az ülést, és azért ezek egészen másak. Ezért érdemes egyszer ellátogatni, akár ma egy különleges programra, a múzeumok éjszakájára, az Aeroparkba, a budapesti repülőtér mellé, és megnézni ezeket a gépeket. Mi folytatjuk Balázzsal és Zolival a beszélgetést nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig örökké tartó szerelmét énekli meg Gloria Estefan, Everlasting Love, minden idők legnagyobb slágerei között.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a stúdióban velem még Olá Zoltán forgalomirányító, a budapesti repülőtérről, és Kránic Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese. Készülünk már az esti múzeumok éjszakájára, és beszélgetünk egy kicsit az Aeropark repülőgépeiről, vagy inkább úgy mondom járműveiről, hiszen annyi minden van ott, hogy hogyan zajlik a felújítás, hogy hogyan szerzik be ezeket a gépeket, és vajon melyik a legnépszerűbb, gondolom az, amin a legtöbben repültek annak idején.
1: Hát igen, azért óhatatlanul pont amit mondtál, igen, hogy a 254-es sokaknak a fejében él még, meg a 234-es, hiszen...
0: Meg rá van írva az oldalára, hogy ma lép, tehát kezdve, igen.
1: Ezred fordulón még ezek a gépek repültek, és igen, azért óhatatlan pont, most nem olyan régen volt egyébként a vállalat alapításának a 80. évfordulója, tehát hogyha lenne nemzeti légitársaság, akkor most lett volna 80 éves, aha, 1946-ban alapították, de igazából én azt látom, hogy mindenki megtalálja a maga kedvencét, és azzal, hogy életre tudunk kelteni ilyen technikát, hogy 1900 lóerős csillagmotor a hőskorból, ez olyan szinten tudja a tömegeket bevonzani, és lehet, hogy csak autórajongóként jön ki, de az a család valószínűleg repülésrajongóként fog távozni, mert azért láthatják, hogy ott a kollégák, az Endrék hogy gépészkednek, tehát hogy ott nem olyan, hogy akkor átállítok egy kapcsolót on, és akkor beindul a hajtómű, hanem ott azért nagyon-nagyon komoly előkészületeket kell tenni, most már 2-3 napja folyamatosan forgatják át a légcsavart, nézik a dugattyúkat, töltik bele a benzint, és néznek át minden alkatrészt, mert közel felszálló teljesítményig lesz a gázkar előre tolva ma este is.
0: A gyerekeket, akik azért egy nagyon komoly videójáték világban élnek, meg egy nagyon komoly filmvilágban élnek, azokat itt le lehet hozni? Tehát le lehet kötni ezekkel a régi repcsikkel?
1: Abszolút, ha mozog, előadja magát, világít, jön ki a leszálló fény. Igazából szerintem, ha olyan sztorit rakunk köré, és a másik, hogy találkozik pilótával, találkozik légiforgalmi irányítóval, és hallja ezeket a belső sztorikat, amik ugye nyilvánosak, meg az, hogy első kézből mesélünk egy csomó mindenről, le lehet hozni elég rendesen őket a videójátékról.
2: Igen, csak azért fel ne szálljatok ezekkel a gépekkel, mert a toronyból egy-két szavunk lenne hozzá.
1: Igen, igen, igen. Egyébként az az érdekes, tavaly előtt volt mezőgazdasági helikopter a parkban valamelyik rendezvényünkön, és akkor is voltatok kint, mint légiforgalmi irányítók mesélni, és kérdeztem a kollégát, hogy mikor adott ki utoljára a mezőgazdasági géptek leszállási engedélyt, és nézett rám furán, mondta, hogy elméletek még nem. Valóban történelmet írtunk, hogy permetező helikopter leszállt a
0: repülőbúzeumban. Majd mikor a Tupolyje felszáll az aeroparkban.
2: Hát akkor nézni fogunk. Nagyon. De mondjuk rendőrhelikopter is volt már rendezvényen ott. A...
0: Igen, azzal jött a Mikulás, nem?
1: Nem, az egy másik, bocsánat, helikopter volt, de abszolút a rendőrhelikopter, ez például a kék lámpás találkozó, ami majd igen, júliusban igen lesz, állandó vendég szokott lenni.
0: De hát akkor ma este múzeumok éjszakája az Aeroparkban is. Szerintem mindent elmondtunk, hogy mi minden lesz ott, és mi minden látható, mi minden világít, és mi minden mozdul meg. Ott lesz Balázs, ott lesz Zoli, lehet, hogy még én is ott leszek, akkor majd találkozunk, integetünk egymást, meg köszönöm szépen, hogy itt voltatok még.
1: Köszönjük
0: reggel.
1: Szépen, köszönjük, várunk szépen mindenkit.
0: Mi pedig folytatjuk a legnagyobb slágerekkel, most éppen Beyoncé, aztán Belinda Carlisle is énekel itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan 10 óra van, úgyhogy lassan átadom a helyem Vágó Pirosnak. Egy utólag is boldog születésnapot kívánok neki. Kezdődik a Rádiókonyha. Piros délig vár mindenkit. Délutára ezúttal Nyerges Izabella érkezik, vele játszhatnak majd. Iza is segít majd a Retro Rádió hallgatóinak, hogy eljussanak Thomas Anders koncertjére, és élőben hallhassák a legnagyobb Boniem slágereket. 6 órától 3 kívánság Dévényi Tibi bácsival, este pedig Fergetek Party DJ Dominikkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy ma is együtt ébredhettünk, és remélem, hogy holnap is jönnek velem, találkozunk reggel 6-kor. Addig is minden jót, Leire Tímát hallották itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Alacsony vízállás nem akadálya Balatonnál, átgázolnak rajtunk a netes csalók. Pofon aztán ütközés, motoros és taxis afféria Budapesten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
6: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
5: 10 magyarból mindössze 3 képes éles helyzetben felismerni egy netes csalási kísérletet. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. 1000 embert hívtak meg egy tesztre, és sok olyan résztvevőt is sikerült átverni, aki előzetesen állította, felkészült mindenre, de nem számítottak például arra, hogy csomagküldőnek álcázzák magukat az online bűnözők, ahogyan arra sem, hogy egy állásajánlatba csomagolják be az adat- és pénzhalász kísérleteket. A vizsgálat szerint egyébként a hazai kis és közepes cégek többsége nem foglalkozik kibervédelemmel egészen addig, amíg komolyabb kár nem éri őket. Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros

0: ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, akár konyhában, akár máshol, Vágó Piros vagyok, és már is megkezdjük két órás gasztrokalandozásunkat a rádiókonyhát, amit megtüzdeltünk jobbnál jobb slágerekkel, ezek közül is az első indul a Sweet Dream.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A rádiókonyha legszebb pillanataiból válogattunk, illetve azokból az aktualitásokból, amiket fel tudunk most is használni a konyhánkban, akár egy hétvégi főzésnél, akár pedig mondjuk egy hétköznapinál. Például a most a kertekben már burjánzó zöld fűszerekből készíthetünk zöld olajat, amivel pedig aztán megbolondíthatjuk a bármilyen majonézünket. Vidák Zoltán mesél erről, azért a majonéz azt gondolom, hogy központi elemet foglal el a legtöbb konyhában, és nagyon jól lehet variálni, egy csomó változata létezik, és ezeket nagyon könnyedén otthon is meg tudjuk valósítani. Ezen a hétvégén, és főleg a mai napon rengeteg nyári napfordulós ünnep, vagy a közelgő Szent Iván nap kapcsán is nagyon sok Szent Iván éjjel program várható országszerte. Ugye normális esetben ilyenkor sokszor van tűzgyújtás, tűzugrás és egyéb ilyenek is kapcsolódnak a rendezvényekhez, de még mindig érvényben van több helyen a tűzgyújtási tilalom, szóval ezekkel csak módjával. De az biztos, hogy itt viszont tudunk kapcsolódni a spanyolok programjaihoz, hiszen ők is előszeretettel ünneplik ezt az időszakot más néven. Beke Erikától, aki a barcelonai tudósítónk, úgymond a szemünk, fülünk és a nyelvünk,

Hallunk majd tőle információkat erről is, és akár házilag elkészíthető ötleteket is ad kánikula idejére. És akkor nézzünk ki még a nagyvilágba, hogyha Balaton partjára megyünk, ugye beindul a nyári szezon, ebben pedig nagy segítségünkre lehet egy Hopon-Hopoff buszjárat. Blende a Károly kreatív séf pedig a hazánkba érkező sztárok konyhai szokásairól, étkezési szokásairól, arról, hogy mit várnak, amikor megérkeznek mondjuk egy koncert helyszínre, erről hallanak majd a rádiók konyhában. Na meg most érkezzen a Hungária, a Rock and Roll Partival, a Retro Rádióban.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A múlt hétvégén a Metallica döntött rekordot az aréna abszolút látogatottsági számaiban, és rengeteg hazai, illetve nyilván a környező országokból érkező rajongót tettek boldoggá a No Repeat Weekendjükön. Hamarosan azt is megtudjuk majd, hogy a Metallica szakácsa például hogyan dolgozik a háttérben, hogyan készíti az egészséges fogásokat, protein alapú, sok zöldséget tartalmazó fogásokat. Blenda Károly, kreatív séf, ugyanis a vendégem, a Culinary Experience és a Mangold Kitchen vezetője, aki több mint 20 éve szakács. Az összetevőkre nyilván érzékeny volt mindig is, hogyha minőségi ételt szeretett volna a vendégeinek az asztalra tálalni, viszont már jó néhány éve kerüli az állati összetevőket. És hogyha hazánkba látogat valamilyen híresebb személy, akkor lehet, hogy téged találnak meg azzal, hogy fú, hát kéne neki valami catering. Na most, ez ha jól tudom, azért nem rég érkezett az életedbe ez a lehetőség, de hogy például téged akkor keresnek meg ezzel, ha kifejezetten mentes vagy vegán menüt kell készíteni?
1: Ez úgy van, hogy szintén a COVID előtti időszak, mondjuk így, akkor egy nagy cégnek voltunk aki szervezi koncerteket Budapesten, Magyarországon, voltunk a beugrós szakácsai, és nagyon sok külföldi sztár nagyon örült annak, hogy mi ugye nyitottak voltunk a mentes vonalra. Akkor ugye rendesen kértek menüt, ugye van egy rider, ami alapján megvan, hogy mit szeretnének kérni. Ugye vannak, mondhatok egy-két nevet?
0: Persze, abszolút.
1: Tehát például a Backstreet Boysnál nem volt különösebben semmi különleges kérés, kértek valami helyi ételt. És akkor kaptak paprikás csirke combot galuskával, és nagyon örültek neki, hogy ilyen ételt ehetek. Először nem értették ezt a tésztás dolgot, de természetesen...
0: És kovi-ubit kaptak mellé,
1: és
0: vagy kovi-ubit
1: is, igen. De ugye ezekkel a sztárokkal mindig jön egy stáb. Attól függ, milyen nagy maga a rendezvény, a koncert, mekkora a színpaduk, stb. És abba nem tudjuk elkerülni, hogy valakinek ne legyen valamilyen érzékenysége van. És akkor ezek a megrendelők, ezek a producerek, ezek nagyon örülnek neki, amikor azt mondjuk, semmi gond, mi ezeket megoldjuk. És ami nekünk nagyon fontos a szakmában, hogy ugye ő egy sztár, de azért jön Magyarországra, hogy adjon egy koncertet, vagy adjon egy valamilyen előadást, én meg azért vagyok, hogy ő jó érezze magát, és jól lemenjen az a koncert.
0: És nem betegedhet meg például az itteni bármilyen ételtől.
1: Igen. Amúgy a sztárok a nagy show előtt nem szoktak nagyon beenni. Beenni, ilyen szépen mondva.
0: Hanem csak bekajálni, nyugodtan mondani.
1: Bekajálni, hanem ugye after show foodot kérnek, és akkor szoktak inkább enni. És akkor hát vannak, akik nem szeretik, hogy nyilvánosan, hogy lássuk őket, nem engednek közel, tehát Bruno Mars például nem engedett közel magához, de ugyanez volt, ahogy visszatér a Backstreet Boysra is, hogy minden egyes tagnál ott volt egy testőr, és ugye figyelnek arra, hogy mi hogyan kontaktálunk velük.
0: Na hát további érdekességeket hallhatunk majd tőled. Blende a Károly kreatív séffel beszélgetek a Rádió Konyhában. Sok minden kiderül majd még a különböző sztár szokásokról, ki hogyan étkezik. Most viszont jöjjön a Black Eyed Peas, I Got a Feeling, yeah.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rádió Konyhában Blende a Károly a beszélgető partnerem, kreatív séf, aki többek között a hazánkba látogató sztárok némelyikének étkezéséhez is hozzájárul, hogy ilyen szépen fogalmazzam, mert hogy különböző szerepeket töltötök be, nem mindig ti készítitek az ételt, vagy nem csak ti készítitek, szóval nagyon sok rétege van ennek a dolognak. És ugye mesélted már, hogy a Backstreet Boys tagjai például nyitottak voltak a hazaira, az itthoni ételre, és paprikás csirkét kaptak nokedlivel. Van-e arra lehetőségetek, hogy akkor azért kreatívak is legyetek? Lehet. Olyan értelemben legyetek, hogy akár abban, hogy megvan szabva, hogy halas étel, de hogy azon belül mit készítetek, akkor ezek szerint van, amikor igen, és van, amikor nem. És hogy például hány százalék körülbelül az ide érkező sztároknak, akik tényleg külföldiek, messziről jönnek, akik azt mondják, hogy én valami helyit ennék.
1: Sok.
0: Sok?
1: Sok, igen. Örülnek a helyének, örülnek a színes, változatos ételeknek, uh-huh. de ugye kérik, hogy legyen mindenkinek megfelelő, aki a stábban bármiben is uh-huh. allergiában szenved. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. És pont ezért nagyon szeretünk a külföldieknek főzni, magyaroknak is természetesen, uh-huh. de Magyarországon még mindig jobban a húsos ételek azok, amik nagyobb választékban vannak, és a külföldieknek az, hogyha húsmentesen adunk valamit, vegán, tiszta boldogok. Tényleg. Azt kell még tudnod, hogyha mondjuk egy menüt írnak ők, és mennek végig, mert ugye vannak olyan sztárok, akik hozzák maguknak a szakácsot.
0: Aha, tényleg.
1: Volt ilyen a Metallicának is, uh-huh. hogy hozta a szakácsát, aki nagyon érdekes volt, mert főzés közben klasszikus zenét hallgatott végig.
0: De szuper! Tehát, hogy oké, a fiúk valahol készülöttek a koncertre, ő meg a nagy Mozarttal és Beethovennel csinálta a maga kis dolgát.
1: Bizony, és mi ilyenkor besegítünk neki.
0: Gondolom alapanyagbeszerzés, eszközök,
1: így, stb. Így van, meg aha. vágni, darabolni aha, és aha, sütni, aha. ez az amaz, és, de ő a séf, ő csinálja, de közben hallgatjuk a klasszikus zenét, mert ő éppen arra volt.
0: Megjelentő jött az ihlete.
1: Igen.
0: Na igen, azt lehet tudni a Metallicáról, hogy ők évtizedek óta saját bejáratú turnékonyhával és séfekkel utaznak, de ami viszont nagyon szimpatikus volt, hogy a megmaradt ételek megmentéséhez felkérték a Budapest Bike Mafia önkéteseit, akik aztán nyilván elszállították rászorulókhoz a megmaradt ételeket. Úgyhogy én nagyon szeretem, amikor mondjuk erre is gondol egy hazánkba látogató sztár, és odafigyelnek az ilyen jellegű tudatosságra és fenntarthatóságra is, azon felül, hogy ők maguk mondjuk mit esznek, vagy mit nem esznek. Blende a Károly kreatív séfnek köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan pedig folytatjuk majd Beke Erikával, aki a barcelonai, illetve a spanyol júniusi szokásokról mesél majd a Retro Rádió hallgatóinak. Sweet Dreams, már is a lábussal folytatjuk. Sweet.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rádiókonyha már is folytatódik tovább, és rápillantottam Barcelona időjárására, ahol egyébként kellemesebb nappali csúcsok lesznek, mert olyan 30 fok körül lesz ma is, holnap is. Igaz, éjszaka viszont nem hűl le annyira a levegő hőmérséklete, mint nálunk. Na de a vonalban már is Beke Erika, a Futballárium étterem egyik tulajdonosa, aki mondjuk úgy, hogy a rádiókonyha barcelonai tudósítója, mesél arról, hogy milyen szokások dívnak például júniusban a spanyoloknál, vagy akár a katalánoknál. Szia, Erika!
1: Szervusz, Piros, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Minden hónapban van valami olyan ünnep, amit ők szeretnek az utcán, vagy a szabadban tölteni. Ez lesz majd június teljes közepén, ugye június 23-án van a San Juan ünnep, ezt ugye Magyarországon is tudjuk, hogy az éjszakák, a legrövidebb ugye nyári éjszakáról beszélünk, amikor szokásukhoz híven lemennek általában a tengerpartokba, szabad tüzeket gyújtanak, a tüzek köré ülnek, ott falatoznak, italoznak természetesen, majd amikor leégett a tűz, akkor a bátra, a bakparázs járással mulatják az időt, és onnantól kezdve megélik a szabadságot, megélik azt az időszakot, hogy június van már, itt azért ilyenkor a 30-40 fok közötti hőmérséklet országrésztől függően, tehát önmagában nem véletlen éjszakára, vagy az esti időszakokra összpontosulnak a találkozók, úgyhogy maximálisan ez a San Juan köré mozog, de egész Spanyolországban, főleg a tengerpartoknál ünneplik ezt. Ugye a 92-es olimpiára lett Barcelonának tengerpartja, mint nem tudom, tudják-e a hallgatók, vagy nem, hogy nem volt Barcelonának tengerpartja, az olimpia miatt hozták létre.
0: Na de várjál, hát ugye tengerparti város volt, az, vagy addig is.
1: Tengerparti város, de a városnak a hátán, vagy a, hogy mondják, a hátterében volt a tengerpart, nem használták ki. Ugye nagyon sok millió pezetát költöttek erre a városra, hogy az olimpia méltó megrendezésre kerüljön, és ugye ez a világon az összes olimpia közül, ugye Barcelona volt az egyik a háromból, ahol pozitív anyagi bevétellel zárult.
0: Hát igen, szerintem, hogyha mostanában látogatunk el Barcelonába, akkor az ember nem hagyja ki, hogy nem megy le a tengerpartra, valahogy eddig nem is gondoltam volna, hogy nekik ez nem volt mindig természetes, vagy magától értetődő, de meséljünk majd az étkekről is, mert kíváncsi vagyok, hogy ők ilyenkor mivel hűsítik magukat. Korábban már meséltél a gazpacsóról, de majd még folytatjuk a sort Beke Erikával Barcelonából a rádiókonyhában. Most pedig folytassuk majd a KFT-vel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tekintve, hogy nálunk is lehet számítani majd forró napokra a nyári időszakban, és sajnos egyre többször fordul elő, hogy száraz forró nyarunk van. Régebben is ez volt, de valahogy jobban eloszlott a csapadék, jutott belőle tavaszra is, és a föld eleve nem úgy indult neki a nyárnak, hogy már aszályos volt. Minden esetre a spanyolok ilyen szempontból előrébb járnak, több tapasztalattal rendelkeznek abban, hogy mit is jó fogyasztani, amikor hosszabb ideig ilyen száraz, forró időszak van, mik azok, amikkel tudjuk hűsíteni magunkat, vagy legalábbis nem fűteni pluszban a konyhát, azzal, hogy be kell kapcsolnunk a sütőt vagy a tűzhelyet. Beke Erikával, barcelonai tudósítónkkal beszélgetek már is, és már korábban meséltél nekünk jó ötletet, úgyhogy folytasd, légy szíves, Erika, hogy miket tudnánk mi is akár házilag elkészíteni.
1: 30-40 fok ugye általában hőmérsékletileg, ők nem ismerik a meleglevéseket. Amúgy sem levesesek, van meleglevesük, de nem levesesek, és pláne nem nyáron esznek meleglevest. Ugye valamelyik adásban beszéltem már a gazpacsóról, ami ugye egy paradicsom alapú leves, ennek a testvérváltozata a fehér gazpacsó, ez a ajo blanco, egyébként úgy hívják ezt a levesét, ezt otthon is el lehet nagyon egyszerűen készíteni, mandulából, fokhagymából, szintén nem főzik, hanem csak pürésítik, kenyérből, melyet gyakran egyébként, amikor elkészül ez a leves, szóval borsalizesítik, és szőlőszemeket szoktak általában beletálalni. Úgyhogy ilyen extra, hát itt is a sós az édessel, ugye beszéltünk májusban az eperről, a sós az édessel borzasztóan jól ki tud egészülni. Főételként, mivel, hogy mint mondtam, nem nehéz ételeket esznek, egyáltalán nem arról szól, hogy pörkölteket főznek, vagy sülteket sütnek, amik azért ilyen bőséges és tartalmas, hanem a sós tőkehalat veszik ilyenkor elő mindenféle formátumban. Érdekes módon ugye a sós tőkehal az, amit egy kicsit be kell áztatni, hogy lejöjjön a sótartalma, és utána bármilyen formában el lehet készíteni. Az egyik ilyen leghíresebb sós tőkehal ételük, ez a bacalao, egyébként ennek a halnak az a neve, hogy bacalao. Bacalao a la Viscania, ez egy ilyen paradicsomos, paprikás mártásban készítik. Ezek nagyon gyorsan ugye elkészülnek, tehát a hal amúgy is nagyon gyorsan elkészül, és pillanatok alatt csak összerottyantják, és egy egytál ételként lehet kínálni.
0: Akkor ez az ő rácpontjuk, csak valószínűleg egy kicsit kevésbé nehéz kiadásban. Beke Erikának köszönöm szépen a beszélgetést és a spanyol beszámolót, azért mindenképpen tudtunk inspirálódni ebből a beszélgetésből. Utazással folytatjuk, majd ezúttal a Balaton felvidéken utazunk majd egy Hopon-Hopov borbusszal, illetve Vidák Zoltán séf pedig majonéz ötleteket ad a hallgatóinknak, hiszen azért nyáron is előszeretettel használjuk ezeket a szószokat a konyhánkban. Zenében pedig érkezzen a Gipó Cirkusz Szirota Jenniferrel a Gyerekicsiben, illetve meghallgatjuk Szandrát is a Mária Magdalénával.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a rádiókonyhát, egészen délig gasztrokalandozunk majd. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem. Érkezem a 4F Club balatoni lázával is.

0: hallgatjuk Gálát a Freed From Desire-rel. Ezekkel a slágerekkel is találkozhatnak 11 után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. A popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is. Telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Gri energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri, az otthon nyugalma.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
8: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás. Kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet. Mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet, a diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
10: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
8: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatalok hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, ez pedig még mindig két órás gasztrokalandozásunk a rádiókonyha, amit megtüzdeltünk jobbnál jobb slágerekkel, Kylie Minogue-tól, Gálától, a Tátrai Bentől, és kezdünk a Silent Circle-lel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rádiókonyha most egy nagyon érdekes kezdeményezést mutat be a hallgatóknak, ami alapvetően a Balatont, a bort és az élményeket, a nyári kalandokat köti össze, méghozzá szó szerint, itt most jelen esetben szó szerint, és egy nagyon lelkes hölgyül velem szemben, Szabó Virág, a 46 fok Balaton Borbusz alapítója, tulajdonosa, ötletgazdája, és egyelőre, ahogy te fogalmazol, te vagy maga a One Woman.
1: Én vagyok a One Woman. Szia, Piros, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szia! Elmeséljük, hogy akkor ez micsoda. Jó, én megpróbálom először csak egy mondatban összefoglalni. Te tulajdonképpen a füredi borrégióban egy a pincészeteket összekötő buszjáratot indítottál két útvonalon.
1: Egyelőre igen. Ez a Balatonfüred csopaki borvidék, aha, tehát ugye az országban nagyon sok borvidék van. Mi most ezt a Balatonfüred csopaki régiót fedjük le, ami nagyjából Monoszlótól Almádig terjed.
0: Azt értem, hogy a gondolat az onnan jött, hogy te, aki egyébként a nyaraid egy részét Füreden töltötted még ilyen ifjú lánykorodban, meguntad, hogy mindig ugyanazokra a helyekre jutottál el, mert azért ugye Füred is egy elég nagy település, ha átolt szettig mondjuk a Balatonparttól nézzük egészen a Tamáshegy lábánál a pincészeteket, akkor azért valószínűleg az nem olyan, hogy egy este alatt elmegyek ide is, meg oda is. És meguntad, hogy mindig is csak ide, meg csak oda tudtál eljutni.
1: Ez teljesen így van. Tehát igazából az alapötlet, ez a hopon-hopoff egésznapos buszút, hogy teljesen őszinte legyek, ez egy faik egyszerű ötlet, és ezt a saját szükségletem szülte, hogy tényleg szerettem volna változatosabb helyekre eljutni, több kiváló bort kóstolni, megismerkedni a tájjal, és nem tudtam. Tehát igazából magamnak csináltam valamit, amin én is szeretnék részt venni, illetve a barátaim, a családom, és mindenki a homlokához csap, hogy miért nem volt eddig ilyen, és persze miért nem nekem jutott eszembe.
0: Hogy honnan merítetted mindehhez az ihletet, az is kiderül hamarosan, illetve egy nem akármilyen járművet használtok mindehhez. Szabó Virággal folytatom hamarosan a beszélgetést a Retro Rádió konyhájában. Érkezzen a Tátrai Band a Hajnali Széllel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kezdeményezés, ami egy hölgynek pattant ki a fejéből, és mondjuk úgy, hogy a megtakarítását ölte bele abba, hogy egy hopon-hopof buszjáratot indítson különböző pincészeteket összekötve a Balaton környékén, illetve Balaton-Füred környékén. Szabó Virág a stúdióban. A világ más táján azért te találkoztál ezzel a hopon-hopof borbusszal.
1: Hasonlóval igen. Dél-Afrikában voltam egy pár évvel ezelőtt. Csodálatos.
0: Bor kapcsán? Vagy csak
1: munka kapcsán. És akkor az egyik napra, mint ilyen levezető social program, elvittek minket a Stellenbosch Franchuk bor régióba. Na már most a Franchuk völgy az lényegesen nagyobb, mint nálunk a Szépasszony völgye például, de sokkal kisebb, mint mondjuk a Balaton felvidék. De náluk volt egy ilyen retro villamos. Ott ezek a borbirtokok olyan 1,5-2 kilométerre voltak egymástól, és egy régi villamos pályán egy darab retro villamos ment körbe-körbe, és ahogy ott ültem ezen a villamoson, én azon kívül, hogy egyik ámulatból estem a másikba, arra gondoltam, hogy miért nincs nekünk ilyen? Úgyhogy az ötlet megfogalmazódott ott 2 évvel ezelőtt, és aztán ültem rajta. Valami hiányzott, hogy oké, ez egy jó ötlet, de nem állt össze a kép. Amíg aztán nem akartam venni egy autót. Kis autómat kerestem a holland igen, autó adok-veszek oldalon, és megláttam a hirdetését egy ilyen félig kabrió retro busznak, átalakított busznak. Az egyetlen egy ilyen busz van, ez egy DAF busz 1980-ból, többnyire ezek fedett buszok, ezért átalakított, tehát a hátsó része kabrió, az első része fedett, és ahogy így nézegettem azt a hirdetést, így a szemem sarkából, hát mondanom se kell, autót nem vettem. De lett egy buszom.
0: De várjál is, ez egy működőképes busz volt. Tehát
1: ez a busz, ezen friss műszaki van, tip-top kondícióban van, a saját lábán jött el Hollandiából ide 1,5 nap alatt. Ha lehet egy járműbe szerelmesnek lenni, én abszolút szerelmes vagyok ebbe a buszba. Tehát a busz igazából tényleg csak a habatortán, a koncepció lényege igazából az, hogy egy egész napos természetközeli, gasztronómiai érdekes programot nyújtsunk, ami esőben is működik, napos időben is működik, napszúrás utáni napon is működik, kisgyerekkel is, nagymamával is működik, tehát tényleg ez is volt a cél különben, hogy legalább arra az egy napra valami értéket adjunk a vendégeknek, hogy úgy gondoljanak vissza, hogy a nyarom egyik legjobb napja volt.
0: Hát szerencsére most még a nyár elején vagyunk, és nagyon sok élmény várhat ránk. Nem csak utazás, hanem akár kulináris élmény is, amit lehet, hogy pont magunk állítunk elő. Vidák Zoltán séffel beszélgetek a következő percekben a rádiókonyhában, de most szóljon Kylie Minogue, Spinning Around-ja.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha nem is full konyhakert, de azért fűszerkert biztos, hogy nagyon sok hallgatónk kiskertjében, teraszán megtalálható. A kapor az egy megosztó fűszernövény, de a nyár egyik slágere, ezt meg kell hagyni, és ráadásul hihetetlenül jól fel lehet vele dobni. Ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt nem biztos, hogy mondtam volna, mert akkor még nem szerettem a kaprot, de hogy ugye a kovászos uborkán kívül is nagyon sok ételt, meg a tökfőzeléken kívül is nagyon sok ételt fel lehet ennek az ízével dobni. Sőt, zöld olaj készítésére is kiváló, de nem csak ez a zöld fűszer. Mindjárt megtudjuk, hogy melyikek. Vidák Zoltán séf a vendégem, és akkor ejtsünk már is szót egy nagyon látványos konyhai elemről, amit nem is annyira bonyolult elkészíteni, csak egy pici odafigyelés szükséges hozzá.
1: Nem egyszerű, de otthon is megoldható, tehát, hogy nem kell hozzá az extra gépet megvenni, de valakinek van, az tök jó. Megvan a zöld, tehát hogy a zöld hagyma, csak a zöld részét használod, a fehérjét azt föl tudod használni ide-oda, az főkarikázod, beleteszed a blenderedbe, a mixer, üveges mixerbe, így jobban lehet érzékeltetni a hallgatókkal. Lehet hozzá petezselymet vagy spenótot, hogyha nagyon szeretnéd. A kapornak külön nagyon jó íze van, de az új hagymával, hogyha beleteszed, egy forralóba felforrósítod az olajat, és a blenderbe azt öntöd rá rögtön.
0: Forró olajat.
1: Uh-huh. És abban egy 5 percet teljes sebességen turmixolod.
0: Hú, 5-öt?
1: Igen, muszáj annyinak lenni.
0: Nem elég. Jó, oké. Okay. Jó.
1: Piros neked lehet 4.
0: Nem állt össze a szószom, nem értem, miért nem lett zöld olajom.
1: Azért fontos a forró olaj, egyébként a Thermomixbe is hőmérsékletel ezt ki lehet kezelni, lehet, hogy aki leforrázza, úgy is lehet, de én a forró olajjal szoktam, mert a forró olaj szedi ki azt a klorofilt a zöldhagymából, és attól lesz egy ilyen mézöld színe.
0: Ha nagyon meg sok ugye kapor, nyilván akkor a blender az 5 perc alatt tényleg teljesen eldolgozza ezeket a részeket, igen, és nem lesz ilyen darabka, olyan darabka.
1: És hogyha megvan ez a zöld olajunk, akkor hogyha kihűl, akkor ezt a majonéz alapot fel tudunk önteni vele. Utána mi megvan egy ilyen leszűrt sűrű hagyma alapunk, amit túróhoz, a majonézhez hozzá is tudjuk keverni, tehát ugye azt sem kell eldobni, hanem fel tudjuk használni egy nyári tésztához, egy joghurtos öntethez, egy túróhoz, majonészhez, bármihez, amihez szeretnénk, mert az nagyon jó kiegészítő. Uh-huh. Viszont a zöld olajjal, amikor így felöntjük a majonézünket, akkor egy nagyon jó zöld kiegészítő olaj lett, amiben még aztán aprított zöldeket, paricsomot, vagy bármit hozzá tudunk tenni, akkor abban lehet színesíteni, ízesíteni, de maga a zöld olajjal, hogyha ez a hagyma ízű, akkor van egy alap, ilyen nagyon finom kis újhagyma ízű majonézünk.
0: És akkor még folytatjuk ezt a majonéz sort mindjárt Vidák Zoltán séffel a rádiókonyhában, de a zenék sorát is folytatjuk Cserháti Zsuzsával és a Midnight Oil-lal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A majonéz a konyhánk egyik alapja, és rengeteg féleképpen lehet variálni. Ugye onnantól kezdve az is egy variáció, amikor mi magunk készítjük el gondossággal, és higgyük el, hogy teljesen más az az élmény, mint amikor megvesszük, és a polcról leemeljük, és csak kinyomjuk a tubusból, de akár így, akár úgy, ezerféleképpen tudjuk még variálni. Színben, ízben, elvinni valamilyen irányba, tehát akár az ázsiai vonal felé indulunk, akár hogyha a saját fűszereinket, ízesítőinket használjuk, akkor is számtalan lehetőség áll a rendelkezésünkre. A narancssárgától kezdve a csípősön keresztül, aztán eljutottunk Vidák Zoltán séffel a zöldolajig, illetve a zöldolajjal színezett zöld majonézig, amit viszont még tovább is turbózhatunk. Viszont most akkor megint egyel tovább ugrottam ebből a zöld majonézből, hogy én eddig remuládmártást mindig a sima majonézből készítettem, de simán el tudom képzelni, hogy már eleve egy ilyen egy kapros zöld mártáshoz vágom hozzá mondjuk a koviubit,
1: plusz a fissubit. És akkor esetleg abba egy kis tárkonyt is beletenni maga az olajba, de akkor ugye tudsz még hozzátenni a remuládhoz is, friss zöldeket, uborkát, gyöngyhagymát, vagy salottahagymát, kapribogyót, és akkor abban szépen föl tuningolni.
0: Hát ez nekem nagyon nyár, mert azért a fish and chips, vagy nem tudom, az nem mint, hogyha télen nem lehetne készíteni, de hogy ezzel például, vagy hát ez is bármilyen zöldséghez is teljesen jól jöhet egy remuládmártás.
1: Tehát, hogy nem csak húsos ételekhez,
0: persze,
1: hanem most már azért nyitunk a zöldségek felé is, és akár ugye, most nem azért, hogy a bundázott tököt, cukkinit, bármit nézzünk, de most van egy ilyen csíkod, arra egy kanállal ráteszel egy ilyen kanál remuládot, avval kiegészíted még kis díszítőkkel, friss zöldekkel. Ez gyönyörű étel. Pirossal is lehet, tehát, hogy mint te is piros
0: ja,
1: vagy.
0: Igen,
1: tehát ugye a paricsomos vonalon, asszalt paricsommal is ki lehet meg fokhagymával, wow, sült fokhagymával, tehát, hogy pirosítani is lehet ebbe az irányba. Ugye a lila káposztánál, ott pedig le kell dzsúzolni a levet, vagy céklát. Ott megvan az a leved, és ugye azt tudod úgy, hogy ott vagy szantánnal, vagy ilyesmire ugye meg kell fogatni egy kicsit a leved, és utána az olajat tudod rá turmixolni.
0: És akkor ez a tojásmentes verzió.
1: Ez a tojásmentes verzió, de ott is a savval kell figyelni, mert ugye van egy lila káposzta szín, de hogyha megsavazod, akkor az kék lesz.
0: Tényleg eszembe jutott ilyen nyári hamburger és kék majonézt raksz hozzá.
1: Így van. Csinálsz hozzá egy koszlót, plusz még csinálsz hozzá egy ilyen kék szószt, és aztán ilyen teljesen más irányba elviszed a hamburgeredet.
0: Nagyon jó. Nem csak főzünk, festünk is. Ez a rádiókonyha, ez a mai, ez ilyen. Vidák Zoltán séffel beszélgetek a különböző majonéz ízesítőkről, színesítőkről. Jessie J pedig zenél nekünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vidák Zoltán séffel még egy gyors kanyart nyomjunk arról, hogy azért magának az alapmajonéznek a készítésénél is van egy-két olyan trükk, amire érdemes odafigyelni, csak hogy a végeredmény biztosabb legyen, hogy minél jobb eredmény születhessen. Úgyhogy mondd csak el, légy szíves, ezeket gyűjtsük össze egy csokorba még a hallgatóinknak.
1: Az nem mélyhűtött olajnak kell lennie, de hogy azért a meleg, tehát hogyha egy konyhán van egy 25-30 fokos olaj, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy az elején az összekapja, tehát hogy az újra kell kezdeni. Igen.
0: Emulgálni. Aha.
1: Igen. És akkor a savakkal kell még figyelni, mert ugye ez nagyon fontos, hogy a tojáserjéhez hiába öntött hozzá az olajat, abban nem lesz semmi, hanem kell hozzá a sav, ahogy ezek a molekulák, hogy összeálljanak. Éppen ezért, hogy ez a citrusos részen mész, vagy mustáros, vagy ecetes részen, de hogy mindenképpen kell olyan kiegészítő hozzá.
0: Tehát magához, ez is a kémiájához is így kell, van. Nem csak az ízéhez. Térjünk csak oda-vissza, hogy akkor ezek szerint az olajat rakjuk be, mielőtt majonézgyártásba kezdünk a hűtőbe egy pár órára
1: az,
0: előtte?
1: Az sem baj, de egy fél órára berakni, vagy egy ilyen olyan raktárból veszed ki, ahol azért hűvösebb idő van, akkor nagyobb a valószínűség, hogy biztos, hogy sikerülni fog. Bár ugye vannak trükkök, mert lehet látni azt is, hogy nem tűzforró olaja, de hogyha ugye a régi receptekben úgy volt, hogy vékony, csorgatva. Igen. De hogy ugye lehet látni azt is, hogy amikor van egy ilyen keverő edényed, és tényleg benn van, azért lenyomod az aljára a botmixernek a fejét, onnan kezded a turmixon, és akkor szépen egy mindig emelgeted, akkor az feldolgozza azt az olajat, ami fölötte van.
0: Ó, tehát egy ilyen természetes körforgással ő így gyakorlatilag van, ezt folyamatosan.
1: És ha így pumpálod rajta, akkor levegőt viszel bele, és akkor az egész összeáll, tehát hogy akkor nagyon gyorsan így el tudod készíteni.
0: Sav, hőfok, de ugye született könyv is Sózsír Sav hő címmel, hogy ezek azok az alapvetések, amikre oda kell figyelni a konyhában, és ezzel nagyon sok mindent el tudunk érni. Vidák Zoltán séfnek köszönöm szépen az ötleteket itt a rádiókonyhában, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Ezen a délutánon azonban Nyerges Izával tölthetik majd a következő 6 órát, és vele nyerhetnek Modern Talking belépőjegyeket, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet. Sok sikert kívánok mindehhez. Vágó Pirost hallották, kedden 10-kor jövök. Szia!

0: Műsorajánló. A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: A Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kímé véletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér nemükre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
10: Bolti víz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak, megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az emit használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
11: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
10: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Folytatódik a Thomas Anders hétvége a Retro Rádióban, úgyhogy ha két gombóc fagyi között van egy kis idejük velem játszani, akkor figyeljék nagyon a játék felhívó szignált. Gyorsan bemutatkozom, én Nyerges Izabella vagyok. A mai szombati napot délután 6

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnapi pénteki napon véget ért az iskola, az volt a legutolsó tanítási nap egy csomó-csomó helyen a suliban, és hát igazából, ahogy a vakáció szó végére a táblán odaírhatták krétával a felkiáltó jelet vagy a pontot a gyerekek, azzal együtt tényleg berobbant az igazi kánikula is. Így van ez rendjén, ma 36 fokot mérünk, úgyhogy a fagyi, a dinnye és remélhetőleg a strand bűvöletében telik az idő, miközben szólnak a fantasztikus retro kedvencek, és hát, hogyha van egy kis idejük, akkor arra azért érdemes figyelni, hogyha szeretnének novemberben Thomas Anders koncertre jönni, akkor a játékfelhívó szignálnál 10-ként kell hívni a 06-20-22-22-122-es számot, hiszen folytatódik a fantasztikus Thomas Anders hétvége a Retro Rádióban. Mindjárt mesélek majd arról, hogy melyik a legkedvesebb emlékem nekem személyesen Thomas Anders-el és Dieter Bullennel kapcsolatban, előtte viszont még a nagyszerű retro kedvencek között jön a Bee Gees, és itt van George Michael is.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Ezeket a szép emlékeket ezúttal egy novemberi Thomas Anders koncerten lehet majd begyűjteni. Beszélgetek a szerencsés tizedik hívóval. Halló, halló, Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Szia, Viki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szevasz, Viki, tegeződjünk egymással. Mit csinálsz most ebben a pillanatban? Mesélj picit a hétvége programjáról.
2: Hát egész hétvégén dolgozni fogok, úgyhogy most mosás, főzés, takarítás, vasárnapig akkor ugye munka, igen.
1: Mik a terveid a nyári vakációval kapcsolatban? Van elképzelés, mész-e valahová pihenni, lesz-e rá lehetőséged?
2: Túl sok nem most sajnos, tehát egy közlekedési vállalatnál dolgozok, mint diszpécser, tehát elég szűkös a keret, viszont Horvátországba készülünk, ugye Balatonra, tehát egy-két terv azért van.
1: Hát ez mindenképpen nagyon jó, és hát figyelj, Viki, én azt mondom neked, hogy ha nyáron nem is lesz olyan sok programod, de ősszel biztosan gratul a tiéd a tizedik hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Nagyon-nagyon köszönöm!
1: Kit hozol magaddal a koncertre?
2: Tesómat. Szerintem győződtünk fel még ezeken a számokon, hogy a Modern Talking számai, úgyhogy szerintem őt fogom vinni magammal.
1: Nagyon fogjátok élvezni. Lány vagy fiú tesód van?
2: Jó, bátyám van.
1: Bátyád, oké, és nagyjából egy korosztály, egy generáció vagytok ezek szerint?
2: Két év van köztünk, úgyhogy igazából kicsit nosztalgiázunk majd.
1: Szuper, csapjatok egy hatalmas retro bulit novemberben.
2: Köszönjük szépen.
1: Így a végére egyetlen egy kötelességem maradt már csak, Viki, áruld el nekem kérlek szépen, hogy melyik volt az az előadó, ahol a játék felhívó szignált hallottad?
2: A Beatles-t hallottam.
1: Így van! Gratulálok még egyszer, és jó
2: nagyon
1: bulit!
2: Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen, szép napot kívánok nektek, jó hétvégét!
1: Viszont kívánom, szerencsére sok jegy van itt a borítékban előttem az asztalon, úgyhogy hamarosan újabb játék a Retro Rádióban, előtte pedig még Elton John és én

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a Thomas Anders hétvége a Retro Rádióban, ahol akár ön is megnyerheti páros belépő jegyét a novemberi Thomas Anders koncertre. Gyerekkoromban imádtam a Modern Talkingnak a zenét, volt kazettám is, nagyon büszke voltam rá, szerintem karácsonyra kaptam az anyukámtól, és hát lefekvés előtt, amikor hallgattam ezt a bizonyos Modern Talking kazettát, rendszeresen játszottam azt, hogy már pizsamában voltam, és ilyen dezodoros dobozzal a kezemben ugrabugráltam az ágy tetején, azt képzeltem, hogy az a mikrofon, és abba ordítottam bele teli torokkal ezeket a szuperjó slágereket. Hát igen, én imádtam a Modern Talkingot, és most is nagyon-nagyon szeretem, és ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül. Nem véletlen az, hogy szétszedik itt a Retro Rádió stúdióját a telefonálók. Szorítok mindenkinek a játékban, ha hallják a szignált, akkor hívják tizedikként a 0620-22-22-122-es számot. Addig is pedig az MPO és a Baltimore következik ezekkel a slágerekkel. Hűsölünk. Jön a Tarzan Boy.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olyan jó, hogy indul a vakáció. Tessék bedobni a táskába, a hátizsákba egy naptejet, egy fürdőruhát, meg egy papucsot, és irány a strand. Vár ránk a nyár!
1: Vár ránk a nyár, és most nem lehet késnünk. Ha lemaradsz, nincs tovább, lesz más futítás.
0: És vár ránk a zavartalan napsütés és a kánikula is. Jön a Sunshine Reggae.
2: Sunshine, Sunshine Reggae.
0: Változatosak és nyáriasak a retro kedvencek a hírek után is, és természetesen hamarosan jön az újabb játék is. Megküzdhetnek a páros Thomas Anders belépőjegyekért.
3: Műsorajánló.
4: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. A popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
3: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is. Telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
4: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
3: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Olcsóbb, mint egy éve?
6: Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést. Busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a Nébih razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
9: Napon vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
8: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írta közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Még vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
4: Sporthírek a Retro Rádióban.
10: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Már biztos továbbító az Egyesült Államok a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Seattle-ben 2-0-ra verte Ausztráliát, így két forduló után 6 ponttal vezeti a D csoportot. A kvartett másik mérkőzésén Paraguay 1-0-ra legyőzte Törökországot. A dél-amerikaiak már a második percben betaláltak. A törökök szerzett gól nélkül maradtak, így búcsúztak a tornától. A C csoportban Brazília 3-0-ra nyert Haiti ellen. A brazilok továbbra is veretlenek, Haiti búcsúzott. Marokkó 1-0-ra verte Skóciát, így két forduló után 4 ponttal áll és jó eséllyel pályázik a továbbjutásra. Ma még lesz két meccs az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló VB-n, Hollandia, Svédország 19 órától és Németország ellen.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Másodfokú hőségriasztás van érvényben ebben a pillanatban, és hát megnyitott a Római Szabadstrand is Budapesten éppen jókor a hétvégén érkező hőség előtt nyitott meg ez a népszerű ingyenes szabadstrand, úgyhogy igazából minden adott ahhoz, hogy kielvezzük ezt a fantasztikus nyárias időt, és az, hogy most már nem megy sehova a meleg. És én ennek nagyon örülök, ez a kedvenc évszakom. Imádom, hogy egy szál kis trikóban, rövid nadrágban lehet barnulni és begyűjteni az első szeplőket. Arra vigyázzanak, hogy körülbelül negyed óra is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk, úgyhogy most már muszáj kenni magunkat. Kedves barátaim mentek körbe biciklivel a Balaton körül életükben először, és még úgy is megpirultak, hogy kenegették a bőrüket, szóval tényleg nem játék ez, hogyha el akarjuk kerülni a kellemetlen éjszakai élményt, hogy csak forgolódunk az ágyban, és közben nyögünk, mert annyira megégtünk, hogy fáj, akkor legyünk előre okosak. Szamira énekel a Retro Rádióban, és bármelyik pillanatban jöhet az újabb játék is. Ezen a hétvégén a páros Thomas Anders belépőjegy az, amit begyűjthetnek. Novemberben koncertezik, majd itt a legnagyobb modern talking slágereket is el fogja énekelni. Úgyhogy érdemes küzdeni a játékban. Szorítok mindenkinek!

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Jó, egy kis napsütötte regivel lazulunk a mai június 20-ai szombati napon. Remélem, hogy sokkal több olyan retro hallgató van itt most velünk, aki tényleg lazul, mondjuk például a kertben, a strandon, valamilyen medence mellett, mint ahányan dolgoznak. Ez az idő, ami most megérkezett, ez a fantasztikus kánikula és napsütés, arra is ideális, hogy elkészítsük végre a szezon legelső kovászos uborkáit. Én imádom az ilyen fermentált zöldségeket, nagyon-nagyon egészségesek. Laid Back Sunshine Reggae a folytatásban, ezzel kívánok Önöknek kellemes hétvégét, bármivel is telik. És amíg hallgatjuk, megint egy picit közelebb húzom magamhoz itt az asztalon azt a borítékot, amiben benne pihennek a páros Thomas Anders koncertbelépők. A Thomas Anders hétvégében Ön is megnyerheti.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ismét itt van velem a szerencsés 10. hívó, a Modern Talking hétvég egyik nyertese, csak ő még nem tudja, hogy milyen jól járt. Halló, halló, Retro Rádió!
2: Jó napot kívánok! Szeretnék jelentkezni a jegyekért.
1: Üdvözlöm, legyen kedves bemutatkozni!
2: Margó vagyok, Jászberényből.
1: Tegeződjünk egymással, Margó. Mesélj nekem egy kicsit a hétvége programjáról, meg úgy általában a nyárról ebben a szép időben. Mik a tervek?
2: Hétvégén jönnek a gyerekek, közös nagy evés, beszélgetés, nevetés. Igazából még vakációs tervünk nincs. Nyár végén esetleg valami levezető gyakorlat. Befőzések.
1: Miket szokták készíteni? Mesélj nekünk egy picit.
2: Ó, abszolút csak ilyen polcra valókat, tehát gyümölcsöket, maximum uborkát.
1: Kovászos uborka kell, ebben a nagy melegben?
2: Igen, ami a kertbennek terem, azt betermeljük.
1: Jó, és miből fogy a legtöbb, így háziasszonyként? Mi a legnagyobb kedvenc a családban?
2: Uborka. Azt nagyon szeretik az aprók is.
1: A kis picikéket. Jól van, hát figyelj csak, Margó, én azt mondom neked, hogy amikor az ember úgy jó kidolgozza magát a kertben, vagy a konyhában, ebben a nagy melegben kész van a befőzéssel, akkor igazán megérdemel egy kis jutalmat is. Gratula! Tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Nem mondod!
1: Szeretettel gratulálok!
2: De vagyok, hogy jó hír. Köszönöm szépen!
1: Így van, nagyon szívesen. Kit hozol magaddal a koncertre novemberben? Mik az elképzeléseid?
2: Hát én attól tartok, hogy az ifjúságnak átengedem. 3 fiunk van, és majd valamelyik, vagy mind a 3 benevezett erre a lehetőségre, biztos örülni fognak neki.
1: Igen, lehet, hogy kell egy kis házi sorsolást tartanod, nehogy összevesztenek, hogy kié legyen az ajándék.
2: Attól tartok.
1: Majd kihúzzátok valakinek a nevét a kalapból, hát szeretettel gratulálok, de azért nyugtass meg, hogy te is szereted nagyon a Modern Talking slágereket.
2: Hát persze, amíg az ifjúság tombol az ember lelkébe, addig ott vannak ezek a együttesek is, meg ezek a számok is.
1: Így a végére egyetlen kötelességem van, hát nagyon szigorúnak kellene ebben a játékban. Muszáj megkérdeznem, hogy melyik volt az az előadó, aki énekelt a szignálunk után?
2: Rod Stewartra gondolok, mert ő az egyik kedvencem.
1: Így van! Gratulálok még egyszer! Ügyesen játszottál!
2: Köszönöm! Köszönöm!
1: Imádom hallani ezeket a kedves kuncogó, kacagó hangokat, de hát nyilván a páros belépő nagy örömet okoz mindenkinek. Remélem, hogy önnek is fog a következő órában, bármikor jöhet az újabb játék. Előtte viszont még itt a Roxette és a Listen to Your Heart.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úgy tartják, hogy amíg a lelkünk belül fiatal, addig mi magunk is azok vagyunk, úgyhogy hiába lesz nekem jövő héten már a 47. születésnapom, de belül nagyon is kislánynak érzem magam, és hát ennek megfelelően ma például egy ilyen szép nagy rózsaszín pillangos csatot raktam a hajamba, úgyhogy jön a Crazy Town és a pillangó, vagyis a Butterfly a következő óra slágerei.

0: És mivel bennünk retro imádókban van egy dolog, ami közös, és ami összeköt bennünket, mint egy nagy családot, és ez nem más, mint a zene szeretete imádata, éppen ezért jön a Back to Black, és a zene nélkül mit érek én is. A szuperjó retro slágerek között pedig folyamatosan játszunk. A Thomas Anders hétvégében páros belépőjegyeket nyerhetnek a novemberi koncertre. Legyenek résen, figyeljék a játék felhívó szignált.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve?
3: Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után...
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrend. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás is jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy melyik az a zenekar, akinek a koncertjére semmi pénzt nem sajnálnék, akkor én valószínűleg a Depeche Mode-ot választanám.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ismét egy filmzenei sláger, egy főcímdal következik a Retro Rádióban, már csak azért is, mert hogy említettem, hogy a népszerű ausztrál színésznő Nicole Kidman a mai napon ünnepli a születésnapját, és az ő tiszteletére is szerettünk volna becsempészni a kínálatunkba, a zenei repertoárban néhány filmes slágert, úgyhogy mindjárt jön az Aerosmith és az I Don't Wanna Miss a Thing. Biztos emlékeznek rá, melyik filmnek volt ez a betétdala, Armageddon ez volt a címe. Nicole Kidmannek ezúton is nagyon sok boldog szülinapot kívánok, én, mint színésznő, nagyon tehetségesnek tartom őt, annak ellenére, hogy mostanában sok támadás éri azzal kapcsolatban, hogy ő is nehezen viseli az idő múlását, az öregedést, és hát ugye nagyon sok plasztikai műtéten esett át az elmúlt időszakban, ami lehet, hogy már nem engedi úgy mozgatni az arcizmokat, mint ahogy annak kellene rezdülnie egy-egy ilyen finom színészi játékot igénylő filmnél, vagy színpadi alakításnál. Hát nem tudom, szerintem a Hollywoodban élő színésznőknek ez egy nehéz lelki dolog ez, hogy mikor és hogyan kell elengedni a szereplést és a Rivalda fényt. Minden esetre én csak jót kívánok neki, jó egészséget és boldog szülinapot, úgyhogy akkor Nicole Kidman tiszteletére film betétdal következik. Ez az Aerosmith a Retro Rádióban.

0: telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tudom, hogy közhelyesen hangzik, és sokan nem is hiszik ezt el, hogy van ilyen, de én tényleg jobban szeretek adni, mint kapni, úgyhogy élvezem azt, hogy ma is játszhatok önökkel a Thomas Anders hétvégében. Itt van velem a szerencsés tizedik hívó. Halló, halló, Retro Rádió!
2: Kedves Csaba vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Tegeződjünk egymással, Csaba. Mesélj egy kicsit nekünk a hétvégi programjáról. Mik a tervek, mit fog csinálni?
2: Köszönöm szépen. Hát elméletileg holnap érkezem haza, még ma dolgozom, családdal leszek, a kisfiamnak lesz a második születésnapja, azt fogjuk vasárnap megünnepelni. Milyen családi program.
1: Csodálatos, és a vakációval kapcsolatban vannak-e tervek? Betört az igazi gyönyörű idő, a kánikula, mentek-e valahová pihenni?
2: Egyelőre még nincsen terve, babázás van a családban, tehát pici babával még nem akarunk menni.
1: Világos, világos, jól van. Hát én azért ettől függetlenül remélem, hogy ősszel egy estére el tudtok majd szakadni a baba mellől. Gratulatív a tizedik hívás!
0: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Azt mondd el kérlek, Csaba, hogy kit hozol magaddal erre a fantasztikus novemberi bulira?
2: Kedves feleségemet fogom elvinni.
1: Jó, mutasd be őt is nekünk, hogy hívják őt?
2: Mariannak hívják.
1: Oké, okay, akkor Csaba és Marian menni koncert.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Igazán nincs, mit ügyesen játszottál. Figyelj rám, Csaba, most a szigorú részét még le tudjuk itt ennek a játéknak. Melyik zenekarnál szólt a szignál?
2: Az Abba.
1: Így van, gratulálok még egyszer, és hát figyelj még egy pillanatra visszatérve erre a fantasztikus novemberi bulira. Mik a legkedvesebb emlékeid a Modern Talking slágerekkel kapcsolatban? Biztos te is sokat hallgattad.
2: Nagyon sokat bulisztunk az ő zenéjükre. Egy nagyon ritka színfoltja a zenészeknek, nagyon szép hanggal, jó összeállított zenékkel. Szerintem nagyon, nagyon jó.
1: Én is imádtam gyerekkoromban. Az egyik legnagyobb büszkeségem az a Modern Talking kazettám volt, úgyhogy akkor ebben egyetértünk, egyezik az ízlésünk. Még egyszer nagyon szuper novemberi bulit kívánok neked, jó szórakozást!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Akinek most nem jött össze, hatig még minden esély megvan rá, hogy sikerüljön, úgyhogy nem szabad feladni, szorítok a többieknek is a játékban. Hamarosan újra megpróbálhatják. Előtte viszont még jön a Back to Black, és a zene nélkül mit érek én, és itt a Scorpions is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Janet Jackson és Pia Zadora duetteznek a következő percekben, és hát az a most következő slágernek a címe, hogy amikor elkezd esni az eső. Tudom, hogy furán hangzik, de akár még ez is előfordulhat, ha bárhol lesz csapadék az országban, akkor az viszont ilyen nagyon hirtelen jött nyári zápor lesz. Az a fajta, amit kiskoromban imádtam, élveztem. Jött ez az igazi meleg eső, ez a zuhatag, és akkor lehetett papucs nélkül mezőt leptapicskolni benne kicsit az utcán. Tényleg nagy élmény volt így bőrigázni. Ezek a nyári zivatarok, záporok azért élvezetesek is tudnak lenni. Alapban viszont marad a 36 fok, az igazi nyár és a kánikula megérkezett, úgyhogy töltsenek minél több időt a szabadban, csak arra figyeljenek, hogy ne égjenek le túlságosan. Bármelyik pillanatban jöhet az újabb Thomas Anders játék, úgyhogy szorítok önöknek, hatig még leszek, és hatig még biztos, hogy nagyon-nagyon sok retro hallgatónak csalok, így módon mosolyt az arcára.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt hiszem, hogy sokan elkövetjük azt a hibát, hogy magunkból indulunk ki, velem is rendszeresen előfordul, pedig nem szabadna, és éppen ezért én mindig azt képzelem, hogy az összes többi ember is ugyanúgy imádja a nyarat meg a kánikulát, mint én. És akkor mindig eszembe jut kedves Laci barátom, aki nem szereti a hőséget. Lehet, hogy azért sem, mert hogy ahol lakik, ott nincsen légkondi, és nagyon szokott szenvedni ebben a nagy melegben, és mindig arról ábrándozik, hogy milyen csodálatos is lenne valamilyen skandináv országban élni, ahol nincs talán ekkora meleg, úgyhogy most az ő tiszteletére Charlie és a skandináv éjszakák következik a hírek után hamarosan.
1: Nevek, arcok, helyek, hosszú skandináv éjszakák.
0: És mivel Nicole Kidman születésnapja apropóján megígértem, hogy sok-sok filmes sláger is szól majd, éppen ezért Tina Turner is elénekli nekünk a Mad Max egyik csodálatos slágerét. És gondolom nem árulok el túlságosan nagy meglepetést azzal, hogy még játszani is fogunk. Tart a Thomas Anders hétvége a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
2: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is. Telefonáljon 10-ként és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
8: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú, mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a múzeumok éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, nekilátnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munkakereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás is jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A Totó és az Afrika következik a retro slágerek között, mert hogy az afrikai hőséget azt bizony ezen a hétvégén mi is megtapasztalhatjuk, akár 36 fok is lehet, úgyhogy vigyázzanak magukra a kánikulában, igyanak sokat és kenjék a bőrüket, és mindig elmondjuk, de muszáj.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Önök a Thomas Anders hétvégét hallják a Retro Rádióban, ahol bármikor felcsendülhet az a bizonyos szignál, ami egy páros belépőjegyet ér, persze csak akkor, hogyha sikerül egy kicsi szerencsével tizedikként hívni a Retro Rádiót. És hát közben persze szólnak a nagyszerű retro kedvencek is. Én mindig szoktam mondani, hogy azoknak a slágereknek van a legnagyobb ereje, amikhez valamilyen abszolút személyes élmény fűződik. És nekem a most következő Snap és a The Power az különösen értékes. Volt egy rövid időszak az életemben, egy olyan 2,5 év, amikor Angliában éltem, Londonban, és ott ismerkedtem meg először az úgynevezett charity shopokkal, most már Magyarországon is van ilyen. Ezek ugye olyan boltok voltak, ahová mindenki elvihette azokat a holmiait, amire már otthon nem volt szüksége, mások pedig olcsón megvehették ezeket a tárgyakat, olyan volt, mint egy ilyen kis használt ruha, vagy ilyen használt CD turkáló, és akkor utána maga a pénz, ami ezáltal összegyűlt, jótékony célokat támogatott, szóval egy szuper kezdeményezés volt, és én mivel nagyon szerettem a zenét, és egy kicsit régi módinak számítok abban a tekintetben, hogy szeretem CD-ről, vagy akár esetleg egy bakelit lemezről hallgatni a zenét, ezért én sokat jártam ilyen charity shopokba, és imádtam egy fontért kitúrni a legjobb lemezeket, na hát a dupla Snap CD-mre is nagyon-nagyon büszke vagyok, és a mai napig is megvan, azóta sem dobtam ki, pedig most már nincs olyan gép otthon, amivel le tudnám játszani.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most páros belépőt nyerhet Thomas Anders novemberi szuperkoncertjére.
2: Csak kinyitom a szemem.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagy örömömre szolgál, hogy újabb páros belépőjegyeket oszthatok szét. Ez a Thomas Anders hétvége.
2: Egy jó napot, Gergő vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello Gergő, tegeződjünk egymással. Merre jársz? Mit csinálsz ebben a pillanatban? Mi a programod?
2: Éppen most végeztem a munkába, és hazafele tartok Görből gyarmatra.
1: Oké, és mik a hétvégével is? Úgy általában a nyárral, a vakációval kapcsolatos terveid most, hogy megjött ez az igazán gyönyörű idő?
2: Őszintén szólva felállítottuk a múlt héten a medencét, úgyhogy most a nyaralási minden hétvégén igyekszünk minél többet a medencében, meg a kertben lenni.
1: Ez fantasztikus, nagyon jól hangzik, és neked amúgy a kis családodról mit kell tudni, kik kell élsz, hányan vagytok, hányan medencéztek?
2: Mi úgy vagyunk, hogy egyelőre feleségemmel ketten élünk együtt gyarmaton, viszont öten vagyunk fiúk testvérek, és gyakran meglátogatjuk egymást, mivel én vagyok a legnagyobb, ezért nálunk szokott lenni általában a legtöbb összejövetel. Úgyhogy igen, népes családunk van.
1: De jó, szerencsés vagy, és hogy hívják a kis szerelmedet a feleségeden?
2: Bettina.
1: Oké, és figyelj Gergő, szuper jó hírem van, hogyha majd mész haza, akkor Bettinának nagyon jó hírekkel szolgálhatsz, és meg is lepheted őt. Ugyanis tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Azt a mindenit, azt a mindenit. Elsettem, óriási, óriási, köszönöm.
1: Szeretettel gratulálok, ugye őt viszed magaddal, megtáncoltatod novemberben a Modern Talking slágerekre.
2: Bizony, most, hogy meghallottam, ez tényleg ismerkedésünk óta közös nagy kedven. Mondom, 5. házassági évfordulónk lesz a nyáron, mondom, óriási ajándék lenne.
1: Hát akkor ez most megvalósul, de jó, nagyon örülök, amikor ilyen különleges alkalomra tudjátok oda ajándékozni a jegyet, és hát figyelj csak, Gergő, még annyit hadd kérdezzek, hogy mik a legkedvesebb emlékeid neked ezzel a zenekarral, ezekkel a slágerekkel kapcsolatban?
2: Őszintén szólva, a legkedvesebb emlékem az, mikor reggelente apa iskolába vitt minket. Volt egy nagyon régi egyes golfunk, kazettás magnója volt, és mindig a Modern Talking ment benne. Mindig. Nekem őszintén szólva ez a legszívmelengetőbb emlékem róla, hogy nem indulhatott másképp a hétfő, a kert, a szerre, és így tovább. Semmilyen nap, hogy ne hallgattuk volna a zenét, és utaztunk volna.
1: Egy utolsó kötelességem maradt még. Muszáj megkérdeznem, hogy melyik volt az az előadó, aki énekelt a játékfelhívó szignálunk után?
2: Tina Turner.
1: Így van, gratula még egyszer, jó bulit nektek novemberben.
2: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat, minden jó.
1: Neked is jó hétvégét, jó medencézést, a Club 54 és a még egyszer következik a Retro Rádióban, előtte pedig még Freddie Mercury is énekel, ez a Queen és a Radio Gaga, és bármelyik pillanatban jöhet az újabb játék.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az élet apró örömei közé tartozik, hogy életemben először vagyok olyan lakásban, amihez tartozik egy icipici kis kert is, és hát nekem az volt az egyik első dolgom, hogy vettem egy virágládát, amiben fűszernövényeket ültettem, és kísérleteztem, hogy melyiket bírom életben tartani. Sikerült mentát, citromfüvet, meg oregánót és rozmaringot ültetni. Ezek közül az oregánó kipusztult, jelentem alással, majd azt újra próbálom. A többiekből viszont ma este. Remélem, hogy isteni vacsora és isteni limonádé készül majd, hát a rozmaring az tökéletes a sültekhez, a menta és a citromfű, az meg mehet bele a friss limonádéba. Vendégeim lesznek, majd ők szépen letesztelik a végeredményt. Stevie Wonder és a Part-Time Lover következik, mert hogyha egy frissen szedett mentás limonádé az élet apró örömei közé tartozik, akkor ez a sláger is.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olyan sok ballagás volt az elmúlt hetekben különböző korosztályú gyermekek számára, gondolok itt az óvira, vagy akár a középiskolára is, hogy biztos vagyok benne, hogy sok-sok anyuka sírta tele a zsebkendőjét azért, amiért tovább kell engednie a gyermekét, és most már nem kézen fogva mennek tovább, úgyhogy jön az emberek és a mama.
1: Mama, indulnom kell, ide nem kísérhetsz el.
0: És itt lesz velünk az a sláger is, ami talán az egyik legnyáriasabb a világon, és amiről valahogy mindig a kókuszos jégkrém jut eszembe, ha hallgatom, ez a Kauma és a Lambada. Holnaptól már nekem is indul az egyhetes vakáció, úgyhogy ezekre a slágerekre tudom a legjobban elképzelni, hogy utazom. Jön a Kauma mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
4: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
5: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
4: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban. Egy busz és egy személyautó ütközött össze Csetényben. Az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás is jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Megkezdődött a vakáció, úgyhogy sok szülőnek gondot okoz az, hogy pontosan milyen programokkal is foglalja el most hónapokon keresztül a gyermekét. Na én ehhez is adok segítséget a következő órában, és játszunk is. Előtte viszont még itt a Bananaráma.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnapi napon volt a legutolsó tanítási nap az iskolában, és hát elindult a vakáció, aminek a gyerekek szerintem nagyon-nagyon örülnek. A szülőknél viszont sokszor gondot okoz az, hogy mivel is foglalják el a piciket most a következő hónapokban. Rengetegen vannak, akik tanácstalanul vakargatják a buksijukat. Na, én segítek egy picit. Hát ha nem is hónapokra előre tudok most programokat javasolni, de erre a hétvégére mindenképpen. Ugyanis az egyik legnagyobb ingyenes családi fesztivál zajlik június 19-én és 20-án, illetve 21-én a Hajógyári szigeten. A program neve Generáli Gyereksziget. Koncerteket is lehet itt hallgatni, fellép a Kaláka és Halász Judit, de lesznek bábszínházi előadások, cirkuszi programok, és még kézműves foglalkozások is. Na meg hát az állatos programokról és az ugráló várról is érdemes szót ejteni, mert ez is vonzó lehet a gyerekek számára. Szóval, aki nem a strandon tölti a hétvégét, és nem utazott el mondjuk a Balatonra, annak mindenképpen érdemes kilátogatnia a Hajógyári szigetre. Jön a Modern Talking és a Yoma Heart, Yoma Soul, előtte pedig még itt a Scooter és a Break It Up, és hát a Modern Talkingról semmi más nem jut eszembe, csak az, hogy továbbra is zajlik a Thomas Anders hétvége a Retro Rádióban, ahol a novemberi koncertre lehet páros belépőt nyerni.

0: telefonáljon 0620 22 22 122.
1: Legyen elé a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy szupernyári a sláger, a Kauma és a Lambada szól. Mindjárt előtte viszont még faggatom egy picit a szerencsés tizedik hívót. A Thomas Anders hétvégében. Haló, haló!
2: Én napot kívánok, Pécsén, én mondva Ildikó vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Ildikó, tegeződjünk egymással. Mesélj nekem egy kicsit, mivel telik a szombati napod? Mit csinálsz ebben a pillanatban?
2: Megyeszerek. Van egy gyümölcsösöm, és ott éppen megyet szedek.
1: Nagyon jó, hogy bírod a kánikulát?
2: Remekül, jól bírom a meleget.
1: Oké, és mi fog készülni a megyből?
2: Megyszölt, télire.
1: És csak így ő saját használatra szoktad, vagy ajándékba is adod a szeretteidnek?
2: Hát elsősorban saját használatra, nagyon ritkán adok tovább belőle, mert nálunk is elfogy.
1: A nagyon nagy munka után én azt gondolom, hogy mindenki megérdemel egy kis jutalmat. Gratulál, tiéd a tizedik hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Nagyon köszönöm. Ez szuper, ez annyira jó, nagyon-nagyon örülök neki. Komolyan, nagyon-nagyon örülök.
1: Sokszor szoktál szerencsés lenni és nyerni az életben?
2: Nem.
1: Nem jellemző.
2: Nem.
1: Na hát akkor most nagyon szuper, mert mehetsz a novemberi koncertre. Kit fogsz magaddal hozni, Ildi?
2: A barátnőmet, mert ő a Thomas Anders rajongó évtizedek óta. Egy ipari iskolás osztálytársam, és ő egy ilyen Thomas Anders fan, úgyhogy őt, biztos, hogy őt.
1: Jaj, de jó, és azért gondolom, te is szereted a Modern Talking slágereket.
2: Én is szeretem, igen, voltunk már együtt koncerten, de most ezzel őt fogom megajándékozni.
1: Nagyon jó, és te azt meg tudod mondani, hogy amikor kicsi voltál, akkor te a Dieter Bohlenbe vagy a Thomas Andersbe voltál leszerelmes?
2: Hát Thomas Anders azért közelebb állt a szívemhez.
1: Oké, okay. Jó, akkor őt most megnézheted élőben is. A rend kedvéért, Ildikó, annyit még kérdezek tőled, hogy a játék felhívó szignál melyik zenekar dala előtt szólt?
2: A Modern Talking.
1: Hát így van, mi más? Szeretettel gratulálok még egyszer.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Köszönöm.
1: Örülök, hogy örülsz. Én megígértem pár perccel ezelőtt, hogy a legnyáriasabb slágerrel fogjuk folytatni, úgyhogy be is tartom a szavam. Jön a Kauma és a Lambada. Ma még lesz lehetőség nyerni, úgyhogy legyenek résen.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ebben a pillanatban nem csak a foci VB meccsei tartják lázban a világot. Tegnap péntek este egy nagyon elegáns és egy emelkedett hangulatú rendezvényen, a Miss Universe Hungary 2026-os koronázási ceremóniáján megválasztották a Budapesti Operett Színház Kálmán Imre teátrumában a 12 döntős közül azt a hölgyet, aki a következő egy évben Magyarországot képviselheti majd a világ legismertebb szépség versenyén, a Miss Universe világdöntőjén, Puerto Ricóban. Az aranyérmes koronás királynő Kis Kamilla lett, akinek ezúton is nagy szeretettel gratulálok, és arra gondoltam, hogy meg is ajándékozzuk őt egy szuper jó retro slágerrel. Ez a We Are The World, én ezzel kívánok mindenkinek csuda jó hétvégét, akár pihenéssel, akár szorgoskodással telik.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Valamelyik nap egy kedves barátommal ábrándoztunk arról, hogy milyen jó lenne egyszer elmenni egy ilyen hatalmas nagy zarándok útra, és hogy mondjuk például, ha végig sétálnánk a kék túrát, akkor ez tökéletesen beillene egy El Camino-nak is, hiszen a távolság is majdnem ugyanakkora, csak a kék túrán óriási szintkülönbségeket kell megmászni, úgyhogy nem a kezdőknek való. Hát majd még egy kicsit rágyúrunk, és aztán talán feljutunk mi is a kék túra csúcsaira. Jön a Machine Mouse és a Fenn a csúcson.
1: Fenn a csúcson, lent a völgyben is jártam, már jártam. Próbáltam arca mindig a boldogság felé.
0: És hát ehhez a gyönyörű, szép nyárias időhöz, a kánikulához fantasztikusan jól illenek a latinos slágerek, úgyhogy érkezik Juanes és a La Camisa Negra is.

0: Ers hétvégében.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
11: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Már tovább jutott az Egyesült Államok a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Seattle-ben 2-0-ra legyőzte Ausztráliát. Ezzel két forduló után hibátlan mérleggel vezeti a D csoportot. A kvartett másik találkozóján Paraguay 1-0-ra verte Törökországot, amely két vereséggel és szerzett gól nélkül búcsúzott a tornától. A C csoportban Brazília magabiztosan 3-0-ra nyert Haiti ellen. A dél-amerikaiak továbbra is veretlenek, Haiti pedig kiesett. Marokkó közben 1-0-ra legyőzte Skóciát, így 4 ponttal várhatja a folytatást és kedvező helyzetből harcolhatja ki a továbbjutást. Ma sem maradunk futball nélkül, 19 órától Hollandia Svédországgal csap össze, 22 órától pedig Németország Elefánt csontpart ellen lép pályára. Éjjel 2-kor Ecuador Curaçaóval találkozik, míg reggel 6-kor Tunézia Japánnal néz farkas szemet. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Nem is olyan sokára én magam is eltűnök egy hétre vakációzni, előtte viszont

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utolsó órát töltjük éppen együtt itt a Retro Rádióban. Én Nyerges Izabella vagyok, és a jövő héten vakációzni szeretnék. Kiveszek én is egy hét szabadságot. Hát ennyi mindenkinek jár, nem igaz? Tervezem, hogy beszélgetek majd, és találkozom majd olyan barátokkal, akikkel már nagyon régóta nem volt erre lehetőségem. És tervezek egy picit ellátogatni a Balatonhoz is, ami nekem örök szerelem. Gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Fogadják Abaházi Csabát ugyanolyan szeretettel a Kívánság műsorban jövő héten, mint amilyen szeretet engem körülvesz. Na de hát azért ebben az órában említettem, hogy egyrészt változatos és szuper retro slágerek társaságában mulatjuk az időt, és hát van még egy utolsó páros belépőjegy is, amit ma oda ajándékozok valakinek, aki ügyes és szerencsés lesz. A Thomas Anders hétvégében, novemberben jön ő vissza ide Magyarországra koncertezni, és hát ennek kapcsán olvastam, hogy nagyon dicséri az itteni közönségét. Nem gondolnám, hogy van feltétlenül még egy ország, ahol ekkora rajongó tábora van a Modern Talking slágereinek, mint itt nálunk Magyarországon, úgyhogy nem csodálkozom rajta, hogy szeret idejönni. Ha ön is szívesen buliznám velem novemberben a Thomas Anders koncerten, akkor legyen résen. Ebben az órában, ahogy mondtam, mindenképpen fogunk még egyet játszani. És hát előtte szólnak a nagyszerű retro kedvencek, Phil Collins énekel, és itt az AC/DC.

0: Rádió Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb páros belépőjegyek találnak gazdára a Thomas Anders hétvégében, aztán Dénes Tamás a holnapi napon ott folytatja a játékot, ahol én abba hagyom. Jó estét kívánok, vagy szép délutánt. Haló, haló.
2: Jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Üdvözlöm, jöhet a bemutatkozás?
2: Tóth Éva vagyok, Budapestről.
1: Oké, és tegeződjünk, Évi, melyik kerületből telefonálsz?
2: Második kerület.
1: Szuper! És mi a mai napra, a mai szombati napra, illetve a hétvégére a terved ebben a nagy melegben?
2: Grillezünk a kertbe, barátaink jönnek, és nagyon várjuk.
1: Fantasztikus! És mi finomakat süttök ilyenkor?
2: Hát lesz hideg eper krémleves fagyival, vanília fagyival, caciki saláta, grillezünk, görög saláta, és eper habbal töltött profiterol, csak ilyen tettel.
1: Jesszusom, ne is mondd tovább, mert itt ájulok el. Össze is futott a nyál a számban. Mit ünnepeltek? Van valami különleges alkalom?
2: Régóta tervezzük, hogy na majd összefutunk, most pont jó az idő, nincs hideg, jó meleg van, úgyhogy a meleget mindenki szereti.
1: Így van, kellemes nyárindítás nektek, viszont évén akkor nem is tartalak fel nagyon, mert neked akkor még itt lesznek háziasszonyi teendőid, úgyhogy térjük is a lényegre. Gratula, tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: Köszönöm szépen!
1: Kit hozol
2: magadnak? Nagyon örülök neki. A férjemmel mennénk, mert ő is nagyon szereti a Modern Talkingot.
1: És melyik a legkedvesebb számot tőlük, tudsz egyet kiemelni a sokból?
2: A Sherry Sherry Lady, de mindegyik számát nagyon szeretem. Hát egy gyerekkorunkban ezen nőttünk föl.
1: Így van, így van, így van, ezzel én is hasonlóképpen vagyok, úgyhogy akkor szeretettel gratulálok. Még egyszer, és hogy hívják a párodat, akit vihetsz?
2: Sanyi, Fejes Sándor.
1: Jó, akkor Sanyi, táncoltasd meg novemberben. Évi, így a végére kötelességem mindig megkérdezni azt is, hogy melyik volt az az előadó, aki énekelt a játékfelhívó szignál után?
2: Phil Collins.
1: Így van, a csodás Phil Collins. Szeretettel gratulálok még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is ezt a sok energiát, amit a játékba és a küzdelembe fektettek a mai napon, és hát ahogy említettem, Dénes Tamás holnap ott folytatja, ahol én most abba hagyom. Jön a Messi Mouse és a Fenn a csúcson, és itt a Pet Shop Boys és az It's a Sin is a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy gyors és érzékeny búcsúra maradt már csak időnk, mert hogy indul a három kívánság, jön Tibi bácsi és hozza a pöttyös labdákat. Én egy hétre szabadságra megyek, most vakációzom egy picit, remélem, hogy lesz lehetőségem Csoki Barnán visszatérni. Önöknek is nagyon jó pihenés, minden jót kívánok. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem. Hamarosan találkozunk, addig is pedig három kívánság az Ultravox-szal. Ez a Dancing with Tipsy My Eyes a Retro Rádióban a hírek után. Puszi, egy hét múlva jövök, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Itt vannak az Alzanapok. Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal. Alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú, mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a múzeumok éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, nekilátnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munkakereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség és éjszakára sem hüllethúzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság.

0: legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Zsolt, hello, ki a három előadó?
3: Szeretnék egy elhúzom, szeretnék egy rigeszküt, és szeretnék egy kácsörbítet.
2: Remek dalok, játsszuk le őt.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Ica, kezdj csókolom. Ki a három előadó?
3: Szia, drága Tibi bácsi, az Abbát szeretném hallani.
2: Szuper, második.
3: Egy Boniem szám lenne.
2: És a harmadik.
3: V-motorok.
2: Viszont hallásra, jöjjenek a kívánságok.
3: Nagyon szépen köszönöm, szia Tibi bácsi.

0: Hosszúvas.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
0: Retrorádió.
1: Ez a három kívánság.
2: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
1: A vonalban.
3: Zsuzsi, csókolom.
4: Jó napot kívánok, Tibi bácsi.
3: Első.
4: Backstreet Boys.
3: Második.
4: A Neutron Familiát.
3: Remek, és mi a harmadik?
4: Innen át.
3: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok.
4: Viszont a lássak.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
2: Péter, szia! Ki a három előadó?
3: Szép napot, Tibi bácsi! Hát egy LGT-t szeretnék, szepes módot, a modern topingot.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

0: műsorajánló. A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkolóautó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban. Egy busz és egy személyautó ütközött össze Csetényben. Az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

Kedves hallgatóink, nálunk SMS lehet kívánni, és ha valakinek szerencséje van, előbb-utóbb teljesül a kívánsága. Egy jó muzsika alá természetesen a Rolling Stones következik.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Judit, csókolom, ki a három előadó?
3: Szép estét! Az első Dévi Póvi legyen, a második egy Máté Péter szám, és a harmadikat pedig egy Lenny Kravitz szám legyen.
2: Remek, mennek a dalok!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Benny, szerbusz, első.
3: Halló, jó napot kívánok. Back to black.
2: Köszönöm, második.
3: Noctor.
2: És a harmadik.
3: Az AH-t szeretném még kérni.
2: Köszönjük, remélem továbbra is hallgatod a Retro Rádiót.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Gergő, jó napot! Ki a három előadó?
3: Tibi bácsi, jó napot kívánok! Az első a Police lenne, ezt Gábor barátomnak, aztán lenne egy Eric Clapton, ezt Tamás barátomnak, és egy Komár Laci, azt pedig magamnak szeretném kérni.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánok!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Márti, csókolom. Ki a három előadó?
3: Igen, itt vagyok, kedves Tibi bácsi. Az első Rabec együttestől lenne, a második a Black együttestől, pedig a Carpe Diem együttestől.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Műsorunk végéhez értünk, búcsúzunk egy nagyon jó duettel, Elton Johnnal és Kiki D-vel, a viszont hallásra egy hét múlva Évényi Tibi bácsi és Zoli barátja.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Itt a múzeumok éjszakája. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrend. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét kívánunk a Retro Rádió minden hallgatójának, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágereivel és a legtáncolatok nótákkal érkezünk a mai szombat esti fergetek partiba is. Remélem önök is, ti is velünk maradtok.

Kellemes szombat estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy az lenni szokott, itt a Retro Rádióban sokféle zenét játszunk. Ezúttal Bob Sinclair-től szeretnék egy kedves nótát önöknek lejátszani, ez pedig a Bird Hold On.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. 90-es évek végének, 2000-es évek elejének legendás lemezlovasa, aki egyébként a mai napig aktív, ő Tiesto. Az ő remixében meghallgatjuk az All of Me című dalt, itt a Retro Rádió fergetek partijában.

Akkor rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Jön egy ikonikus felvétel az elektronikus zenéből, a Daft Punktól a One More Time, és ennek az az érdekessége, hogy a francia válogatott góljainál ezzel a nótával köszönti a gólszerzőt, szóval Daft Punk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma egy tizeddel. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB-sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét kívánok a Retroládió minden hallgatójának, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb, legizgalmasabb, legtáncolhatóbb, legkülönlegesebb dalait, sok-sok leg, de azt hiszem a legfontosabb, hogy a lélektől lélekhez is.

Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát eseménydús volt a nyár eleje, a júniusi hónap elejére gondolok elsősorban, hiszen azon a héten, az első héten már kedden elindult a partik sora, és egészen a müncheni péntekesti fellépésig növekedett, aztán szombaton Békésmegyen, Nagykanizsa és Budapest, és még vasárnap is a kispesti városnapon reggeltől estig ott töltöttük az időt, hatalmas érzés volt, és aztán jött a csoda, hiszen június 10-én ott voltunk a Deja Vu Fesztiválon Szegeden, sok tízezer ember, hatalmas hangulat, és természetesen a legnagyobb retroslágerek, másnap egy győri, egy vízművekes buli, egy Morizons és egy füge, csak hogy néhányat mondjak, és aztán 12-én a Wonder Island, Gottwald és Békés Csaba. Hát én azt hiszem, hogy így tökéletes a világ, remélem önök is velünk tartanak a továbbiakban is. Folytatódik a Fergeteg Party itt a Retro Rádió.

0: Azóta lett a Fergetek Parti című műsorának második órája. Sajnos ez is már a végéhez ért, de még egy hetet kihagytam az előzőt, mert hogy Dunavarsány, Monori erdő, Balaton lelle, és már a héten is jártunk Veszprémben az osztálytenisz világbajnokságon, és tegnap is megfordultunk jó néhány helyszínen, és a plázson elindítottuk hivatalosan már a második bulinkat a bikini után, ezúttal a Neotonnal volt egy hatalmas parti, amelyet egy balmazújvárosi fellépés követett. Köszönöm, hogy velünk tartanak, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
4: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
3: Megdőlt ma az országos meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1 tizeddel. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Akik olvasták annak idején, vagy látták a Keresztapa című regényt, illetve filmet, bizonyára Tony Montana sokaknak ismerős. A lemezolvas kollégám és barátom Tomi Montana néven lett ismert és szeretett lemezolvas Magyarországon, az ő mixe.

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. 1997-ben vásárolta első CD lemezét Tommy Montana, és onnan folyamatosan lépésről lépésre haladt előre a ranglétrán. Ma Magyarország egyik legismertebb DJ-je és producere, saját dalai vannak, és nem csak idehaza, hanem külföldön is nagyon szeretik az ön nótáit. Ebben az órában az ő dalaival utazunk a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb nótáinak világában. Higgyék el, a legnagyobb krupinuszok jönnek, egy nagyon gyakorlott és nagyon ügyes lemezlovas kollégáról van szó. Tartsanak velem, folytatódjék!

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai harmadik órája, egy vendégmixet hallottunk. Tomi Montana, a lemezlovas kollégám és barátom, aki egyébként Gyöngyösön tartja a legnagyobb bulikat, onnan indult, de mondom, nem csak az országban, hanem a világon is nagyon sok felé játsszák és ismerik a dalait.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép szombatestét minden Retro Rádió hallgatónak, mindenkinek, aki úton van, biztonságos közlekedést kívánok, nagyon vigyázzanak magukra.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és Arnold Schwarzenegger itt van velünk Budapesten. Ugye tudják nagyon sokan, hogy a kiváló művész nagyon szereti fővárosunkat. Andy Vajnával, aki egyébként a mi rádiónk alapítója volt, nagyon komoly személyes munka és baráti kapcsolatot ápoltak, járt is nálunk annak idején itt a Retro Rádióban. Nem ebben, még az előzőben, mert akkor egy emelettel följebb volt a mi székhelyünk, de nagyon szereti a magyarokat, és egyébként életének legizgalmasabb pillanatai és legnagyobb filmsikerei jó részben Andy Vajnához kötődnek, hiszen ő volt a producere jó néhány filmnek. Egyébként szeretném elmondani, hogy itt a Retro Rádióban mi minden idők legnagyobb slágereit bizony hozzuk, és ehhez hozzáadódik péntek és szombat este a legtáncolatobb dalok egész hatalmas listája is.

0: Ez volt a Rádió Fergetek Pati című műsorának mai adása. Köszönöm szépen, hogy ezt a szombat estét is együtt, közösen tölthettük el. Holnap 10 órától várok mindenkit a Sztársáv című műsorban, illetve hát minden hétvégi napon, és ehhez most már itt nyáron bizony egy szerda, csütörtök és egy vasárnap is nagyon könnyen hozzáadódhat, amikor is a legjobb és a legnagyobb nótákat hozom el önöknek. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig most ért véget a Fergetek Parti. És még egy gyors mondat azzal kapcsolatban, hogy holnap Délegyháznál fogom pörgetni a lemezeket, ha valaki arra jár, szeretettel látom, de most tényleg el kell, hogy köszönjünk egymástól. Kellemes szombatestét mindenkinek, termékeny éjszakát, ahogy szoktam volt mondani. Köszönöm szépen Rolinak és Attilának a közreműködést. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik.
1: Fergetek Parti, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

never needed anyone.